Ez a Paks FM.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és ezekben a percekben kezdődik a tárgyalás a kormánytagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában. Magyar Péter jelezte, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását, írja az MTI. Május 15-én egésznapos várostörténeti konferencia zajlott Pakson, immár harmadik alkalommal a Paksi Városi Múzeumban, a Paksi Települési Értéktár Bizottság szervezésében. Az előadások Paks történetéből és kultúrájából című tudományos ülésen részt vett Fér György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Hanol János, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke és dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója. A délelőtt folyamán Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régész múzeológusa egy elfeledett őrtorony nyomában címmel tartott előadást, ezen kívül számos érdekesség hangzott el a középkori gyapa temploma és temetője kapcsán, a paksi kúriák alaprajzi kialakításáról. De szó esett a paksi katolikus nevelésről és oktatásról is. Délután dr. Németh Gabriel, a paksi helytörténész, a Dunakömlődi németek története 1945 után a források tükrében címmel tartott előadást. Az eddig még fel nem tárt és nem kutatott aktáknak és a dunakömlődieknek a történetét kutatja. Dr. Németh Gabriella családi érintettsége folytán kezdett el foglalkozni a témával.
2: 1991-ben egyetemistaként kezdtem kutatni a dunakömlődi svábokat, személyes érintettség miatt, a családom története miatt, ugyanis kiskoromban nem értettem, hogy miért nincs együtt a család, mert amikor már a hatalom engedte, akkor az édesanyámnak a nagyszüleihez, vagyis az én dédszüleimhez mindig elindultunk Ausztriába, és én ezt nem értettem, hogy ez miért történik, hogy a dédszülők Ausztriában élnek és osztrák állampolgárok, hiszen ők is Dunakömlődön születtek. És ugye egyetemistaként már ez nagyon érdekelt, ez a kérdés, akkor az ott élt és Dunakömlődön még, hogy így mondjam, megmaradt német ajkúak, akik még elmerték mondani a szokásaikat, jeles napjaikat, akkor ezt dolgoztam fel a családi érintettségem okán, hiszen addigra már ugye megtudtam, hogy a dédszüleimet gyakorlatilag kitelepítették sok ezer dunakömlődi társukkal együtt. Talán ez volt a családi történet, ami miatt én nagyon a téma felé fordultam. Akkor a hagyományőrzésben ez egy elég értékes munka, hiszen a
1: dr. Németh Gabriella helytörténész ezen kutatásait a Néprajzi Múzeum díjazta.
2: Amint időm engedte, állandóan kutattam a Dunakömlődi németek történetét, nem csak a dédszüleimét, hanem a sok ezer társuk történetét. Schilling Roger életével is foglalkozom, és a kutatásaim azt is érintik. Ugye az ő története is, egy Dunakömlődön született ciszterci szerzetesről beszélünk, ugye a zenekar révén a magyarországi németek ismerik az ő nevét is, és hát nem csak a magyarországi németek, hanem a közvélemény. Az ő pályáját is kutatom, nagyon sok anyagot kapok az Ircről, és a levéltárosok abban is segítenek, tehát most egy picit a bőség elindult, mert ezen kívül a családtörténeteken kívül, a levéltári adatokon, Schilling Roger összes adatán kívül, Schilling Roger munkásságán kívül nagyon sok minden van még, amit fel kell tárni, és úgy gondolom nem csak a 80. évforduló miatt aktuális, hanem azért is, mert eddig erről nem lehetett beszélni, és az akták nem régen nyíltak meg.
1: Az egésznapos várostörténeti konferencián dr. Hanol János helytörténész, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke építészeti emlékeinkről, a Sárgödör térről és a Paksi Présházakról beszélt a hallgatóságnak. Míg Csellenko Erika, az Atomenergetikai Múzeum munkatársa, az atomerőmű építésének történetéből hozott pillanatképeket. Nagy Márton Géza, a Magyar Rendészet Tudományi Társaság polgári nemzetbiztonsági tagozat, Állambiztonsági Szolgálat Működéstörténeti Kutatócsoport kutatója az atomerőmű és állambiztonság kapcsolatát fejtette ki előadásában. A harmadik Paksi Várostörténeti Országos Tudományos Konferencia Paksváros Önkormányzata támogatásával a Paks Nagy Monográfia projekt keretében valósult meg. Hétfő reggel 2 baleset is történt az M6-os autópályán Paks térségében, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Reggel 8:30 körül az autópálya Budapest felé vezető oldalán a 110-es kilométer szelvényben egy autós nekiütközött egy útkarbantartásban résztvevő tehergépkocsi hátulján lévő ütközésgátlónak. A balesetben az elsődleges információk szerint az okozó jármű vezetője súlyosan megsérült. Az útkezelő gépkocsijában utazó sofőr könnyebb sérülésekkel úszta meg az ütközést. Röviddel ezután másik két kocsi is összeütközött a 111-es kilométer szelvényben, ami miatt az érintett szakaszt szintén lezárták. Ebben a balesetben az okozó sofőr az elsődleges információk szerint szintén súlyosan sérült meg, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán hétfőn. Orbán Anita a döntésről azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba, és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük, tette hozzá a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban, írja az MTI. Az államháztartás bruttó konszolidált névértéken számított adóssága 69.012 milliárd forint, a GDP 77,9%-a volt az első negyed év végén, 3,3% ponttal magasabb a tavalyi év végi 74,6%-nál. A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 4.964 milliárd forint, a GDP 5,6%-a volt a március végén záruló egy évben, jelentette hétfőn a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyed évében az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2130 milliárd forintot, a negyedéves GDP 10,9%-át tette ki. Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási igénye 2452 milliárd forint, a helyi önkormányzatok finanszírozási képessége 291 milliárd forint, a társadalom biztosítási alapoké pedig 32 milliárd forint volt, írja az MTI. Megtartott a második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
2: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr felkérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
1: A tűzoltók egy tűzeset mellett 28 műszaki mentéshez vonultak, amelyek jelentős részét 22 esetben a viharos szél miatt leszakadt faágak és kidőlt fák okozták a hétvége folyamán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Fák dőltek villanyvezetékre, személyautóra, garázsra, valamint kerékpárútra és közutakra, emellett két esetben ingatlanokban összegyűlt vizet távolítottak el a mentőegységek. Szombat délután egy vegyes tüzelésű kazán gyulladt ki Nagymányokon egy József Attila utcai családi ház szuterénjében. A tűzesethez a bonyhádi és szekszárdi hivatásos, valamint a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár fedezete mellett távolították el a még izzó, parázsló részeket. A lángokat a tulajdonosok a tűzoltók kiérkezése előtt egy kézi porral oltókészülékkel eloltották. Személysérülés nem történt, az ingatlan lakható maradt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek május 19-én kedden reggel. Remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, és annak, aki már vagy még a munkában van, annak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. És annak, aki pedig még nem indult el, annak annyit tudok mondani, hogy kellemes reggelünk van, de azért én azt gondolom, hogy ilyenkor reggel még hűvös van annyira, hogy öltözzetek azért fel, természetesen rétegesen, és amikor hazafelé jöttök, akkor pedig már egészen biztos, hogy csodaszép tavaszi időben lesz részetek. Az utakon egyelőre minden a legnagyobb rendben, semmiféle olyan baleset nincsen, ami befolyásolná jelentősen a közlekedést, úgyhogy ennek mindig nagyon örülünk. És amiről fontos, hogy megemlékezzek, az pedig az, hogy tudjátok, még 10, pontosabban most már csak 9 napotok van, hogy javaslatot tegyetek az összetartozásért díjra. Itt azok jöhetnek számításba, akik tevékenységükkel hozzájárultak Paksváros nemzetközi kapcsolatainak ápolásához és fejlesztéséhez, különösen a testvérvárosi és a partnervárosi kapcsolatok erősítéséhez, valamint a város egyéb nemzetközi együttműködésének előmozdításához, és mindenre május 28-áig van lehetőség, már a javaslat tételre, ugyanis addig van a határidő, az önkormányzat paks.hu oldalán, ezt láthatjátok, egy ilyen egyoldalas méltatást kell írni igazából a jelöltről, és hát majd az önkormányzat képviselő testülete fog erről dönteni. Ennyi közérdekű figyelemfelhívást követően akkor térjünk rá a várható időjárásra. A mai napon, ahogy azt említettem, szép tavaszi időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északnyugati szél, kora reggel 5 délután pedig 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet, és a holnapi napon pedig tovább melegszik az idő, sőt mondhatni, hogy már-már egy picit átmegyünk a nyárba is, hiszen sokat süt majd a nap, lesznek ugyan időnként gomoly felhők is, de csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél, hajnalban 4-12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé fog felmenni a hőmérő higanyszála, úgyhogy kellemes időnk lesz, használjátok ki munka után, vagy esetleg munka előtt menjetek egyet tekerni a szabadba, vagy sétálni egy nagyot, jót tesz az ember lelkének. És akkor vessünk egy pillantást a következő pár óra vendégeire is, mert hogy most két vendégem lesz a reggel folyamán, de velük jó sokat fogok beszélgetni. Egyikőjük Tolna Mözsi cigány családba született, és gyerekkorát végig kísérte a szegénység, majd innen emelkedett ki, és jutott el egészen a Pécsi Tudományegyetem adjunktusi székéig. Dr. Boros Juliannával, a PTE-BTK közösségi és szociális tanulmányok tanszékének oktatójával fogok beszélgetni 7 és 8 óra között, és 8 és 9 óra között pedig egy Svédországban járt fiúról, Lakatos Leventéről lesz szó, aki természettudományos diákolimpián járt, és egyébként szekszárdi, úgyhogy innen a kötődés, a Tolna megyei kötődés. Ezeken felül közérdekű és zenei, kulturális érdekességeket hozok, és ebben az órában lesz még programajánló, meg persze sok-sok jó zene, ami segíti a készülődést, illetve a munkaidő is gyorsabban elterik mellettük, amire azt hiszem, hogy sokatoknak szüksége lesz, és nem maradhat el természetesen, ahogy már azt említettem, a sok-sok jó zene sem. Szóval maradjatok velünk, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Most például egy igazán jó kis dallal folytatjuk, méghozzá nem mással, mint a Beléd Estemmel, és egészen 9:30-ig a mikrofonnál Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem is, ébredjetek velem!

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: A jó zenék után folytatódik az élesztő harmad Gabival. Szép reggelt kívánok mindenkinek, azoknak is, akik most kapcsolódnak be a XFM műsorába. Május 19-e kedd reggel van, és az ivók és a milánok ünneplik a névnapjukat. A névnaposokat Isten éltesse sokáig, legyen csodálatos napjuk, jó munkát és jó rádiózást kívánok nekik. Az utakon egyelőre azt tudom mondani nektek, hogy minden rendben, odakint pedig a hőmérséklet, hát 11 fokot mutat a stúdió hőmérő, úgyhogy kellemes az idő, de nyilván aszerint válasszátok meg a mai ruházatotokat, hogy most még azért egy picit hűvösebb van, délután pedig akár 20-21 fok is lehet, úgyhogy délután már nem lesz annyira szükség a melegebb ruhákra, tehát rétegesen kell öltözni. És a folytatásban pedig a Dunaföldvári Cantemus kórusról lesz szó, mert hogy a múlt szombaton egy különleges koncertet adtak, nem csak ők, hanem vendégeik is voltak, ugyanis az olaszországi kóró Ázdóe kórus járt náluk május 16-án, és adott koncertet a Magyar László gimnázium udvarán. Babenyec László, aki egyben a Paksvárosi Vegyeskar karnagya is, mesélt nekem az esemény létrejöttéről, és a koncerten felcsendülő repertoárról is. A következő percekben a vele készült beszélgetés egy részletét hallhatjátok, tehát akkor most Babenyec László következik.
2: Tavaly szeptemberben jelentkeztek nálam egy tolmáshölgy segítségével, hogy ők szeretnének közös koncertet tartani a Dunaföldvári kórussal, meg önálló hangversenyt is tartani még egyet valahol. És ebben kérték a segítségünket, mint kórus, meg mint karnagy, hogy szervezzük meg ezeket a koncerteket. Röviden, tömören így kerültek hozzánk.
3: Honnan érkezett ez a kórus egyébként?
2: Monte Cassinóból, ez a település Róma és Nápoly között van félúton.
3: És esetleg a Dunaföldvári kórus is tervez majd menni Olaszországba hozzájuk?
2: Ez egy félig meddig ilyen diplomáciai kapcsolatfelvétel is volt, ez a látogatás az ő részükről. Ők most eljöttek hozzánk, adtak két koncertet, és ők cserébe meghívtak minket is ugyanúgy Olaszországba, és jövőre, ha minden jól alakul, akkor kimegyünk Olaszországba, és megtartunk mi is kettő koncertet.
3: Hogy értékeled, milyen volt egyébként a koncert?
2: Maga a koncert hangulata nagyon jó volt. Az első felében jó opera áriák és opera részletek hangzottak el. Volt köztük több olyan dallam, ami ismerős volt a közönség számára. A másik felében pedig olasz dallamok, és mondhatnám olasz slágerek, amik tartalmazták és összetükrözték a szenvedélyt és az olasz mentalitást.
3: A Dunaföldvári Cantemus kórus is énekelt? Nektek is volt külön repertoárotok, vagy most csak az olasz kórus volt?
2: Igen, a kérésük az volt, hogy mint házigazda kórus legalább egy rövidet énekeljünk a koncertet. Tehát mi nyitottuk egy balatoni népdalsokorral, és utána ők megtartották a saját műsorukat, koncertjüket, és a koncert végén volt, hogy mondjuk kicsúcsosodás, ahol a két kórus közösen elénekelt két művet. Egy olaszt, a Volárét, ami slágerből mindenkinek ismerős lesz, meg egy magyar művet is, az pedig Bárdos Lajostól Szellőzzük távol című mű volt.
1: Babenyec Lászlót, a Paksvárosi Vegyeskar és egyben a Dunaföldvári Cantemus kórus karnagyát hallhattátok, arról a május 16-ai koncertről, amit egy olasz kórus, a kóró Ázdóé adott náluk Dunaföldváron, és nem csak Dunaföldváron, hanem Dunavecsén is fellépett ugyanez a kórus Mauro Niro vezényletével, és egyébként, ahogy Laci is említette, ilyen slágereket is énekeltek, nem csak a klasszikus opera történet slágereit, mint például Verdi Trubadúriából a cigány kórus is elhangzott, hanem az O Sole Mio-t és hasonló, ehhez hasonló nagyon ismert olasz dallamokat. Jó magam, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hallottam belőle részletet, hát egy kicsit irigykedtem, bár azért én sem panaszkodhatok, mert a Paksvárosi Vegyeskar is rengeteg slágert énekel, de ez az O Sole Mio, ez nekem is nagyon-nagyon tetszett. No, hát ennyit a Dunaföldvári Cantemus kórus itáliai dallamok elnevezésű koncertjéről. Most ismét zenével folytatjuk. A zene után Robi hozza majd a híreket, a hírek után pedig elárulom nektek, hogy milyen programok várnak majd titeket, többek között Szekszárdon a Pünkösdi Fesztiválon. Ha tudni akarjátok a kínálatot, akkor maradjatok velünk továbbra is. Jó ébredezést és jó készülődést kívánok mindenkinek!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára hétfőn az első kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tett Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt. Az MTI-hez eljutatott közleményében Havasi Bertalan azt írta, Magyar Péter a nyilvánosságban is közvetített minisztérium bejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a dísztéri minisztériumi hivatal épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található. Havasi Bertalan hangsúlyozta, a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Ráadásul az állami vezetői igazolványa a felmentéséig valamennyi minisztériumhoz és közintézményhez történő belépésre feljogosította, függetlenül elnevezéstől, költözéstől, emelte ki Havasi Bertalan. Az orosz taktikai nukleáris fegyverek Fehér Oroszország területén történő telepítése, valamint a két diktatúra közös nukleáris hadgyakorlatai a globális biztonság számára példátlan kihívást jelentenek, amely határozott nemzetközi választ igényel, közölte hétfőn az ukrán külügyminisztérium a tegnap kezdődött Fehér Orosz-orosz nukleáris hadgyakorlatokra reagálva. A Fehér Orosz Védelmi Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Fehér Oroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket. A tárca tájékoztatása szerint azt fogják gyakorolni, hogyan szállítsák és készítsék elő bevetésre a nukleáris lőszereket. Az ukrán külügyi tárca honlapján kiadott közleményében emlékeztetett arra, hogy a közös gyakorlat közvetlenül sérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés alapvető első és második cikkét, amelyek szigorúan tiltják, hogy atomfegyverrel rendelkező államok tömegpusztító technológiák feletti ellenőrzést adjanak át, illetve azt, hogy a nukleáris fegyverzettel nem rendelkező államok ezt átvegyék, írja az MTI. Megtartott a második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
2: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr felkérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
1: A tűzoltók egy tűzeset mellett 28 műszaki mentéshez vonultak, amelyek jelentős részét 22 esetben a viharos szél miatt leszakadt faágak és kidőlt fák okozták a hétvége folyamán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Fák dőltek villanyvezetékre, személyautóra, garázsra, valamint kerékpárútra és közutakra, emellett két esetben ingatlanokban összegyűlt vizet távolítottak el a mentőegységek. Szombat délután egy vegyes tüzelésű kazán gyulladt ki Nagymányokon egy József Attila utcai családi ház szuterénjében. A tűzesethez a bonyhádi és szekszárdi hivatásos, valamint a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár fedezete mellett távolították el a még izzó, parázsló részeket. A lángokat a tulajdonosok a tűzoltók kiérkezése előtt egy kéziporral oltókészülékkel eloltották. Személysérülés nem történt, az ingatlan lakható maradt.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A folytatásban jöjjenek akkor a programok, és kezdjük mindjárt egy május 20-ai, tehát egy holnapi programmal. Az Abba és a Boniem koncertshow érkezik Paksra, a Csengely Dénes Kulturális Központba. Május 20-a szerda 19 órakor Ladinek, Judit, Fésűs Nelli és Détár Renikő, tehát három igazi díva érkezik Paksra. Aztán május 21-ével mondhatjuk, hogy elindul már Szekszárdon a Pünkösdi Fesztivál. Ez az előestéje, mondjuk úgy, hiszen 22-től tart 25-én hétfőig maga a fesztivál, és előtte való nap még egy Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert lesz Szulák Andrea és Kocsis Dénes közreműködésével. Ez pedig 19 órakor fog kezdődni május 21-én csütörtökön, aztán május 22-én megkezdődik pénteken a Pünkösdi Fesztivál, méghozzá egy paksi DJ Pajero közreműködésével. A Piac téren 22 órakor indul a buli, aztán május 23-án szombaton a 10 óra 30 perckor az Iszkiri Gyermekzenekar játszik majd a Béla Király téren. Egyébként már délelőtt 10 órától egészen este 6 óráig népi játszótér, régi korok játszóháza lesz kicsiknek és nagyoknak is. Délután 14 órától különböző helyi sportegyesületek, illetve helyi csoportok bemutatóját láthatjátok majd a Béla Király téren. 16 órától pedig a Csurgó Zenekar ad majd koncertet a Béla Király téren. 17:30-tól az Aliska Brass Band, 19 órától

0: pedig az Orgonák éjszakája következik. Az Orgonák éjszakája a Művészetek Házában lesz, az Aliska Brass Band ugyanúgy, mint a Csurgó Zenekar a Béla Király téren. Aztán fél héttől a Szekszárdi Gitár Kvartett is fellép a Vármegyeháza udvarán, és 19 óra 55 perckor köszöntőt mond Berlingel Attila, Szekszárd megyejogú város polgármestere, és 20 órától Dániel Fi koncerttel fog folytatódni a 23. nap, tehát a szombat este, aztán 22 óra 30 perckor Tom White Rockabilly Show következik a Béla Király téren, és az estét a The Platz Outdoor Retro Edition, mert a Desperado fogja zárni a piac téren. Ez volt tehát a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál szombati napja, és akkor következik a vasárnap. A vasárnap során is ugye 14 órától különböző sportegyesületek és helyi csoportok bemutatóját hallhatjátok. 16 órától Tücsök zenész színpad lesz a Béla Király téren a kicsiknek, fél hattól a Szekszárdi Junior Stars Big Band játszik majd a Béla Király téren, és 20 órától TNT koncert lesz, aztán Bohemian Brass Band, és 23 órától Zanzibar koncert, és a nap végén ismét egy jó kis buli zárja majd 23 órától a piac téren a napot. Május 25-én hétfőn pedig Kalapja Kap koncert lesz délelőtt 10 óra 30-tól, délután 2-től ifjúsági fúvószenekar Szekszárd játszik majd a Béla Király téren. Aztán lesz egy kis pünkösdől és a Bartina Néptánc Egyesülettel 14 óra 45 perckor kezdődik a Béla Király téren. 17 órától Thinking Back lesz, következik a Béla Király téren szintén, és 19.30-tól a Vétek fog koncertet adni a Béla Király téren. Emellett, ahogy ezt említettem, egész nap 10-től 6 óráig népi játszótér lesz kicsiknek és nagyoknak, és hát természetesen a pünkösdi programokon helyet kapnak a német nemzetiségi hagyományok is a piac téren, úgyhogy nagyon színes programmal vár benneteket a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. És akkor még nézzünk egy május 27-i paksi programot így a végére, ami pedig nem más, mint Kőhalmi Zoltán önálló estje, a Fejben dől el címet viselő önálló estje méghozzá. Ez május 27-én, szerdán 18 órakor kezdődik a Csengedénes Kulturális Központban. Ennyit a programokról, még több programért keressétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 47 perckor folytatódik az élesztő, közti, hogy itt vagytok velem ezen a korai órán. És a programajánló után most két figyelem felhívással folytatjuk. Az egyik az az, hogy ne felejtsétek, május 26-án kezdődik a Gesztenyés és utcai parkoló második ütemének felújítása, és a kivitelezés várhatóan augusztus végéig tart majd, ezért arra kéri az önkormányzat az ott lakó és a parkolót használó lakókat, hogy majd az idő alatt használják azt a részét a parkolónak, ami már korábban elkészült, mert ugye most a második ütemének a felújítása következik, és azokat a gépjármű tulajdonosokat, akik pedig ott használaton kívüli gépjárműveket tárolnak, arra kérik, hogy mindenképpen vigyék el őket más helyre, hiszen ha más nem, akkor az önkormányzat fogja majd elszállítani, de természetesen a tulajdonosnak a költségén. A másik pedig, amire szintén felhívnám a figyelmeteket, az az, hogy még mindig várják a pályázatokat a DC Dunacom ZRT, tehát a Paksi Városüzemeltetési Cég vezérigazgatói pozíciójára, miután a korábbi vezérigazgató országgyűlési képviselő lett. Az állásnak a betöltésének a feltétele műszaki, gazdasági vagy jogi területen szerzett felsőfokú végzettség, büntetlen előélet, cselekvőképesség, felhasználói szintű számítógépes ismeret, vagyonnyilatkozattételi kötelezettség, annak esedékességekor történő teljesítése, és a nyertes pályázónak a munkaviszony megkezdését megelőzően összeférhetetlenségi nyilatkozatot is kell tennie, ami előnyt jelent, az legalább egy év szakmai vezetői tapasztalat, amennyiben a pályázó rendelkezik helyismerettel, B-kategóriás jogosítvány, és ha a pályázó rendelkezik gazdasági területen szerzett közép- vagy felsőfokú végzettséggel, ha a pályázó környezetvédelmi képesítéssel is rendelkezik, illetve ha a menedzser szemléletű és legalább középfokú angol nyelvismerettel rendelkezik. A pályázatnak egyébként a beadási határideje az május 29-e, 12 óra, és postai úton lehetséges a benyújtás, illetve személyesen úgy szintén. Méghozzá, ha már értok, csak nézem mindjárt, a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani, és a borítékon azt is kérik feltüntetni, hogy a DC Dunacom ZRT vezérigazgatói pályázat. Nos, hát ennyit akkor a közérdekű információkról, most pedig ismét zenével folytatjuk. A zene után pedig még gyorsan ránézünk a közlekedésre, utána pedig Robi majd hozza nektek a híreket.

0: Közlekedj velünk!
1: Nézzük akkor, hogy mi a helyzet az utakon. Először is balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Szerencsére egyelőre az útinform információi szerint úgy néz ki, hogy nincsen sehol baleset, sem a vételkörzetben, sem azon kívül. Ettől függetlenül is óvatosan vezessetek, hogy ez maradjon is így a nap folyamán. Aztán akkor nézzük, hogy mi a helyzet az útépítésekkel. Az M0-es autóúton Dunakeszi térségében a közvilágítási lámpákat szerelik, a Megyeri híd felől érkezőket a 74-es kilométernél egy 600 méteres szakaszon a belső sávba terelik. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és a felhajtóágat lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósdért centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Aztán Bátaszék után a B és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják. A 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, ezért a Budapest felé vezető oldalon egy-egy irányban megy a forgalom. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet, aki esetleg jön majd hazafelé, az ezt ne felejtse el, hogy számítson rá. Az 51-es főúton, ha még itt a vételkörzetnél maradunk, akkor Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Pincehelyen a csőtörés miatti burkolatjavítás továbbra is hatályban van, úgyhogy ott is útszűkületre és sebességkorlátozásra számítsatok. Ha jól látom, akkor ennyi az, ami most a vételkörzetünkből érintett út, illetve ha nem is a vételkörzetben van, de mindenképpen számottevő lehet a paksiak, illetve a vételkörzetben élők számára. Most pedig akkor átadom a szót Robinak.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő! Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és ezekben a percekben kezdődik a tárgyalás a kormánytagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában. Magyar Péter jelezte, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását, írja az MTI. Az orosz taktikai nukleáris fegyverek Fehér Oroszország területén történő telepítése, valamint a két diktatúra közös nukleáris hadgyakorlatai a globális biztonság számára példátlan kihívást jelentenek, amely határozott nemzetközi választ igényel, közölte hétfőn az ukrán külügyminisztérium a tegnap kezdődött Fehér Orosz-orosz nukleáris hadgyakorlatokra reagálva. A Fehér Orosz Védelmi Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Fehér Oroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket. A tárca tájékoztatása szerint azt fogják gyakorolni, hogyan szállítsák és készítsék elő bevetésre a nukleáris lőszereket. Az ukrán külügyi tárca honlapján kiadott közleményében emlékeztetett arra, hogy a közös gyakorlat közvetlenül sérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés alapvető első és második cikkét, amelyek szigorúan tiltják, hogy atomfegyverrel rendelkező államok tömegpusztító technológiák feletti ellenőrzést adjanak át, illetve azt, hogy a nukleáris fegyverzettel nem rendelkező államok ezt átvegyék, írja az MTI. A tűzoltók egy tűzeset mellett 28 műszaki mentéshez vonultak, amelyek jelentős részét 22 esetben a viharos szél miatt leszakadt faágak és kidőlt fák okozták a hétvége folyamán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Fák dőltek villanyvezetékre, személyautóra, garázsra, valamint kerékpárútra és közutakra, emellett két esetben ingatlanokban összegyűlt vizet távolítottak el a mentőegységek. Szombat délután egy vegyes tüzelésű kazán gyulladt ki Nagymányokon egy József Attila utcai családi ház szuterénjében. A tűzesethez a bonyhádi és szekszárdi hivatásos, valamint a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár fedezete mellett távolították el a még izzó, parázsló részeket. A lángokat a tulajdonosok a tűzoltók kiérkezése előtt egy kéziporral oltókészülékkel eloltották. Személysérülés nem történt, az ingatlan lakható maradt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, Zsinórban harmadszor végzett a dobogón. Az éremátadás a szekszárdi Fritz birtokon volt vasárnap az évzáró összejövetel keretében. Bognár György vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzést a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
5: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első fél időben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a 3 pontot megszerezzük. Nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben is, a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha 2-3 fiatalt berakunk, nem okoz gondot, de hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
4: A Paksi FC Bognár György irányítása alatt ért el a legnagyobb sikereket, 2 magyar kupa győzelem, 1 bajnoki ezüst és bajnoki bronz után most egy újabb bronzérem.
5: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. A harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén. De aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor se volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: No. Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő harmad Gabival, és itt van már velem a stúdióban dr. Boros Julianna egyetemi agyunktus, a PTE Bölcsészettudományi Kar közösségi és szociális tanulmányok tanszékének oktatója. Szia, jó reggelt!
2: Szia, köszönöm a meghívást!
1: Nagyon örülünk, hogy itt vagy nálunk a Paks FM stúdiójában, mert hogy nem régiben, illetve hát pontosabban, ugye mi most ezt előre felvesszük, ezt a beszélgetést, ezt elárulom a hallgatóinknak, mert hogy a mai napon, amikor ez megtörténik, akkor te egy előadást fogsz tartani az egykori iskoládban, ugye Tolna Mözsről származol, és annak a apropóján invitáltunk ide, hogy ugye ezt ugye nem látják a hallgatók, de elmondom, hogy egy roma származású egyetemi oktatóról és agyunktusról beszél. És hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos és jó példa a te életed arra, hogy roma származásuként ugyanúgy ki lehet törni, akár nagyon szegény családból is, és egy kicsit erről fogunk most beszélgetni. Úgyhogy induljunk onnan, ugye Tolna Mözsről származol, hogy milyen gyerekkorod volt?
2: Én alapvetően a mözsi cigánytelepre születtem, a szüleim azok alacsony iskolai végzettségűek voltak, édesanyám 6 osztályt végzett, édesapám pedig 8 osztályt, kisegítőbe járt, a régi nevén az iskolának, és amikor én megszülettem az 1980-as évek elején, akkor ők a cigánytelepen, meg az egész családunk, illetve rokonságunk alapvetően nagyon rossz állapotú, ma már azt mondanánk, ma is használjuk ezt a kifejezést, hogy putrikban éltünk, tehát nagyon vályokból, vagy még abból sem készült régi ingatlanokban. A szüleim alapvetően mindig a mezőgazdaságban dolgoztak, napszámban, idénymunkában, az 1990-es években, amikor már a termelőszövetkezetek felbomlottak, akkor utána nyilvánvalóan a családi gazdálkodásokban vállaltak szintén mezőgazdasági idényjellegű munkát, illetve édesem egy rövid ideig dolgozott Szekszárdon az akkori cukrászüzemben, még a 80-as években, és aztán később nem nagyon tudtak állást vállalni. Egy testvérem született, tehát ketten vagyunk testvérek, ezért ez nem volt olyan szokványos. Egy öcsém van, aki másfél évvel fiatalabb, mint én, köműves végzettséget szerzett, és nem ezen a területen, hanem kereskedelemben helyezkedett el, elég sokáig abban dolgozott, és az én történetem igazából onnan indul, hogy amikor én általános iskolás lettem, akkor a alsótagozatban nem nagyon szerettem tanulni, és a tanáraim is, én azt gondolom, hogy mivel a cigánytelepről többen jártunk az iskolába, volt egy előítélet azzal kapcsolatban, hogy cigány gyerekként valószínűleg nem fogom befejezni az iskolát esetleg, az általános iskolát. Voltak unokatestvéreim, akik valóban ez történt velük, én szoktam is mondani, hogy az általános iskolát úgy jártam, hogy egy ideig minden unokatestvéremmel tanultam, mert aki évet ismételt, akkor azokkal ugye együtt tanultunk. De aztán felső tagozatban volt egy-két olyan tanárom, aki alapvetően azt gondolta rólam, hogy többre vagyok képes, így mai szóval azt mondanánk, hogy elkezdett hinni bennem és mentorálni, és az egyik tanárom, aki a történelem magyar szakos tanár volt, Hegedűs Jutka nénének hívták, ő volt az, aki azt mondta, hogy szerint te bátran jelentkezek versenyekre, és jó tanuló vagyok, jó képességű. Úgyhogy ő volt az első, aki igazából elültette bennem azt a magot, hogy többre vagyok képes, és a másik, hogy ő volt az, aki először közvetített engem, alapvetően olyan tanulmányi versenyekre, olyan helyzetekbe hozott, amivel korábban még nem találkoztam, vagy cigány fiatallal, tanulóval akkor kevésbé találkoztak. Így amikor a pályaválasztásra került a sor, akkor a legtöbb tanárom, illetve nagyon sokan azt gondolták, hogy bár jó tanuló vagyok, de a családi hátterem miatt inkább szakiskolába bolti eladónak javasoltak volna, de mivel az osztályban a harmadik legkiválóbb tanuló voltam, ezért azért többen javasolták, hogy érettségit adóba is gondolkodjak. Így végül is annak hatására, hogy a pedagógusok ilyen megosztott véleménnyel voltak, otthon a szüleim ebben nem tudtak segíteni. Tehát nekik az, hogy középiskola, egyikük sem tanult középfokon, nem tudtak abban segíteni, hogy mit jelent az, hogy szakiskola. Mi a különbség egy gimnázium és egy szakiskola között, nem tudták elmondani, és én sem tudtam, nem értettem, amit a tanárok mondtak. Az érettségi, mint kifejezés, az egy elvont fogalom volt. Mit jelent egy papírt, jelent egy bizony, de mit kezdek azzal? Ugye a családban mindig arról beszéltünk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szüleim mindig fontosnak tartották, hogy tanuljak, bár ők nem tanultak, de mindig azt mondták, hogy ha valamire vinni akarom az életben, akkor tanulnom kell, és bár ebben nem tudtak konkrétan segíteni, de mindig támogattak erkölcsileg, hogy tanulhassak. És mivel nem tudtak abban segíteni, hogy hogyan választak iskolát, ezért azt mondták, hogy hallgassunk a tanárokra, ők biztos tudják, hogy mi a jó nekem. De mivel nagyon kettős volt a vélemény, akkor éppen egy pályorientációs program indult, ami a pályaválasztás segítette cigány fiataloknak. Egy egyesület indította a dél-dunántúli régióban, és ez az egyesület is megtalált engem, és ők ajánlottak egy pécsi középiskolát, ők abszolút érettségit adót mondtak, azt mondták, hogy az tanulmány eredményem, és irattak velem egy kompetencia felmérő tesztet, ők azt gondolják, hogy mindenképpen középiskola. Hát így kerültem Pécsre gimnáziumba, ott érettségiztem.
1: Ez a Gandhi gimnázium? Bocsánat.
2: Nem. A szüleim nem a Gandhi, Kodály Zoltán gimnáziumba jártam, humán tagozatra, azért nem a Gandhi gimnáziumba, mert mehettem volna oda is, el is jöttek például a Gandhi gimnáziumból toborozni az iskolában, Mözsi iskolában. Ki is választottak, elmentek a szüleimhez beszélni velük, hogy akkor javasolnák, hogy ott kezdjem. De nagyon érdekes, mert a szüleim azt gondolták, hogy ők nem szeretnék, hogyha én cigány iskolába járnék. És azt úgy fogalmazták meg, hogy ők azt gondolják, hogy én bárhol megállom a helyemet, és nem kell, hogy csak cigány iskolába járjak. Tehát ők azt szerették volna, hogyha nem cigány iskolába járok. Ez is egy érdekes dolog volt, így utólag visszagondolva. Gyerekként én nem nagyon tudtam különbséget tenni a között, hogy melyik iskola, de a szüleim azt mondták, hogy ők szeretnék, hogyha nem cigány iskolába járnék, még akkor is, hogyha annak az oktatása minőségileg ugyanaz, vagy még jobb volt, ugye? Jobb is lehetett akár, és ezért igazából én Pécsre, a Kodály Zoltán gimnáziumba kerültem, csak ott az volt a nehézség, hogy alapvetően a szüleim nem tudták finanszírozni a kollégiumi ellátást, tehát a szállást nem tudtuk kifizetni, a díjat, ösztöndíjat pályáztam, de egy technikai adminisztratív probléma miatt nem kaptam meg, és emiatt az első év végén mondták a szüleim, azt nagyon nehezen napszámból, idei munkából összerakták, hogy ki tudták fizetni az első évet, de utána azt mondták, hogy jöjjek vissza, és akkor iratkozzak be itt helyben, vagy szakiskolába, vagy valamelyik helyi szekszárdi, vagy akkor Tolnán már volt a gimnázium, ugye Tolnai gimnáziumba, de én nem szerettem volna eljönni, mert addigra már megszerettem Pécset, meg szerettem oda járni, és ebben az időben indult Pécs közelében egy faluban, Mánfán, egy cigány tehetséggondozó kollégium. Az volt a neve, hogy Kollégium Martineum. Ez kifejezetten egy olyan kollégium volt, ahol csak cigány fiatalok laktak, de olyan cigány fiatalok, akik olyan iskolákba jártak, olyan középiskolákba, melyek érettségit adó középiskolák voltak, de többnyire ők voltak az első fecskék ezekben az iskolákban, tehát az első cigány származású fiatalok, mert ezekben a középiskolában korábban nem tanultak cigány származásúak, úgyhogy ez volt egyfajta ilyen sorstárs közösség, és akkor a szüleimnek azt mondtam, hogy én inkább szeretnék beköltözni ebbe a kollégiumba, mint hogy hazaköltözzek, és iskolát váltsak, mert akkor már egy évet teljesítettem a gimnáziumba, és végül is akkor a szüleim azt mondták, hogy jó, hát ha én így szeretném, és akkor ebben a tehetséggondozó cigány kollégiumban nem kellett nekem fizetnem magas kollégiumi díjat, sőt, voltak olyan támogatások, ösztöndíjak, amivel segített akár a ruhavásárlásomat, vagy ha nem volt pénzem hazautazni hétvégén, akár az úti költségbe is besegítettek. És akkor itt éltem igazából a gimnázium végig, és amikor negyedik osztályos voltam a gimibe, éppen az érettségi évében, akkor év elején jöttek Budapestről szociológusok, akik éppen kutatást végeztek cigánytanulók körében, azt vizsgálták, hogy az integráció vagy a szegregáció hatékonyabb a tanulási folyamatban, és Budapesten közben hoztak információkat, mert Budapestről érkeztek, és amiközben beszélgettünk, ugye a kutatás során interjúkat készítettek, akkor említettek egy olyan budapesti programot, ami egy egyetemi előkészítő volt, kifejezetten hátrányos helyzetű fiataloknak. Az volt a lényege, hogy az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre akkor még nem érettségivel lehetett bejutni, hanem központi felvételit kellett írni, és hogy erre a felvételire, erre az írásbeli, illetve szóbelire készítettek fel, és ez ingyenes volt, igaz, hogy Pesten volt, és az úti költséget fizetni kellett, és akkor én elkezdtem járni erre a pesti előkészítőre, ami minden szombaton volt, tehát amikor a negyedikes gimis voltam, akkor vasárnap visszautaztam Mánfára a kollégiumba, onnan bejáros voltam, ez 10 kilométerre van Pécstől egy faluba a pécsi iskolába, tehát a gimnáziumba, pénteken hazautaztam Mözsre, és szombaton hajnalba busszal felmentem Budapestre egyedül, és délután 4-kor végeztem ott, tehát 10-től 4-ig voltak ott az órák az előkészítőn szombatonként, és akkor este pedig ilyen 9-10 körül érkeztem vissza a busszal, és hát vasárnap indult újra a hét, és ez egy, én ma már azt gondolom, hogy nem tudom, hogy tudtam végigcsinálni, ez egy elég nehéz év volt, és ami nehézség volt, hogy gyakran erre a pesti útra, igaz, hogy csak az úti költséget kellett, de hát kellett vinni szendvicseket is, meg hát élelmet napközbenre, és én akkor voltam először úgy igazán Budapesten, előtte nem jártam, úgyhogy, és akkor még nem voltak ilyen okos telefonok, hanem térképpel közlekedtünk, meg nyilván megkérdeztük, hogy merre járunk, de úgy egyedül oda találni már a hely színre is az érdekes volt, meg tanulságos, és amikor utaztam, akkor például ez problémát jelentett, hogy nem mindig tudtuk az úti költséget kifizetni, akkor nagyon sokszor szüleim kölcsön kértek, vagy én próbáltam meg kérni, kérvényeztünk önkormányzattól, jegyzőségtől, tehát mindenkitől, hogy az úti költséget kifizessék. Nem mindenki támogatott, mondjuk akkor pont az önkormányzat nem tudott, vagy nem akart támogatni, de más módokon sikerült a szüleimnek is tényleg ilyen napszám idei munkával összetenni, de nagyon nehéz volt, mert ugye Budapestre érkezve ez az előkészítőre járó fiatalok, bár hátrányos helyzetek voltak, de én akkor tapasztaltam meg először igazából azt, hogy milyen az, amikor fővárosban lakik valaki, vagy vidéken, mert teljesen más volt azon hátrányos helyzetű fiataloknak a helyzete, mint mondjuk nekünk vidékieknek, és tehát jobban ismerték, és volt esetleg tájékozódásuk a városba, szóval, hogy ez nagyon sok tapasztalatot adott, és sikerült ez a felvételi, és akkor így kerültem be az ELT-nek a szociálpolitika szakára, ott végeztem, nagyon szuper tanáraim voltak, támogatóak, nagyon jó évfolyamtársaim is voltak, a mai napig jó kapcsolatot ápolunk, és alapvetően, amikor én negyedéves voltam az egyetemen, egy 5 éves képzés volt ez, egy masterdiplomás, akkor megismerkedtem a férjemmel egy konferencián, ő pedig Pécs mellett Siklóson élt akkor, és másfél év múlva pedig össze is költöztünk, és én akkor visszaköltöztem Pécsre, és azóta is ott élek, és a visszaköltözésem után körülbelül másfél évre felvettek az egyetemre dolgozni oktatóként, ez pont idén 20 éve van, hogy oktatóként dolgozok a Pécsi Tudományi Egyetemen, és alapvetően szociális munkásokat, pedagógusokat, pszichológusokat, illetve olyan tantárgyakat tanítok, amelyeket különböző szakokon tanuló hallgatók tanulnak. Én egyébként nagyon szeretek az egyetemen dolgozni, és a visszaköltözésem után alapvetően, amikor a párommal, a mostani férjemmel eldöntöttük, hogy együtt élünk, akkor Pécsen először albérletbe költöztünk, és ma már családi házban élünk kertvárosi környezetben, és van két gyermekünk, egy 12 meg egy 14 éves, a kisebbik egy kisfiú, és a nagyobbik a lányom, és igazából én azt gondolom, hogy szokták kérdezni, hogy mi volt az, ami elindított, meg hogyan jutottam. Én azt gondolom, hogy nyilván mindig kell a belső motiváció, de az édes kevés. Tehát, hogyha nincsenek támogatások, és itt akár a szülőkre is gondolok, akár az iskolára, a pedagógusokra, és azokra az ösztöndíjakra, vagy támogató programokra, amelyek körülvesznek, hogyha ezek nincsenek, vagy bármelyik hiányzik az életből, akkor nem valószínű, hogy az ember előbbre tud jutni. Nyilván értek diszkriminációs helyzetek a származásom miatt, de azt gondolom, hogy ami meghatározó, hogy mindig kellenek olyan személyek, akik segítik az ember életútját. Tehát például, amikor nem tudtuk eldönteni a szüleimmel pályaválasztást, hogy mit jelent a szakiskola meg az érettségi, kellenek olyan pedagógusok, akik bizony segítik értelmezni a jelenlegi vagy az akkori oktatási rendszert, és tényleg hisznek a gyerekbe, hogy a kép képességehez mérten a legjobb választást hozzák meg közösen.
1: Ez így van. Most tartunk egy kis szünetet, és a szünet után akkor innen fogjuk folytatni.
2: Rendben.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: órát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán hétfőn. Orbán Anita a döntésről azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba, és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük, tette hozzá a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban, írja az MTI. Az államháztartás bruttó konszolidált névértéken számított adóssága 69.012 milliárd forint, a GDP 77,9%-a volt az első negyedév végén, 3,3% ponttal magasabb a tavalyi évvégi 74,6%-nál. A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 4.964 milliárd forint, a GDP 5,6%-a volt a március végén záruló egy évben, jelentette hétfőn a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyedévében az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2130 milliárd forintot, a negyedéves GDP 10,9%-át tette ki. Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási igénye 2452 milliárd forint, a helyi önkormányzatok finanszírozási képessége 291 milliárd forint, a társadalom biztosítási alapoké pedig 32 milliárd forint volt, írja az MTI. Megtartotta második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
4: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr felkérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
3: Hétfő reggel 2 baleset is történt az M6-os autópályán Paks térségében, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Reggel 8:30 körül az autópálya Budapest felé vezető oldalán a 110-es kilométer szelvényben egy autós nekiütközött egy útkarbantartásban résztvevő tehergépkocsi hátulján lévő ütközésgátlónak. A balesetben az elsődleges információk szerint az okozó jármű vezetője súlyosan megsérült. Az útkezelő gépkocsijában utazó sofőr könnyebb sérülésekkel úszta meg az ütközést. Röviddel ezután másik két kocsi is összeütközött a 111-es kilométer szelvényben, ami miatt az érintett szakaszt szintén lezárták. Ebben a balesetben az okozó sofőr az elsődleges információk szerint szintén súlyosan sérült meg, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő Harmad Gabival, és itt van velem a stúdióban dr. Boros Julianna, egyetemi adjunktus, a PTF Bölcsészettudományi Karának közösségi és szociális tanszékének oktatója, és veled beszélgetünk most itt reggel folyamán, méghozzá annak apropóján, hogy ugye roma származásuként jutottál el az egyetemi adjunktusi címig, és az életutadról beszélgetünk egy kicsit, hiszen mözsi származású vagy, úgyhogy innen van a tolnai kötődés. És akkor folytassuk onnan, kérlek, ugye említetted, hogy volt ez a Mánfai kollégium, amiben te úgy döntöttél, hogy nem szeretnél hazajönni Mözsre, hanem inkább ott megpróbálnád, hogyha ezt be tudják vállalni a szüleid. Itt mennyire volt benne a motivációdban az, hogy azért előtte ugye Pécsre jártál gimnáziumba, vagy hát utána is tulajdonképpen, de hogy ott megtapasztaltál egy más világot ahhoz képest, a szegénységhez képest, amiben éltetek, ahogy mondtad, hogy tulajdonképpen az akkori szavajárás az volt, hogy egy putrikban. Ez mennyire volt, mennyire motivált téged abban, hogy bármit csak haza ne kelljen mennem?
2: Igazából én nem haza nem akartam jönni, mert akkor már a szüleim, mikor én középiskás lettem, előtte egy-két évvel kezdtek el építkezni, mert a korábbi épület az szinte lakhatatlanná vált, és próbáltak újat építeni, ilyen szociálpolitikai lakástámogatási kedvezménnyel, kisebb-nagyobb sikerrel, hanem én nem szerettem volna iskolát váltani. Tehát nekem a gimnázium nagyon fontos volt, egy lehetőségnek láttam, egy olyan lehetőségnek, ami korábban nem volt, és a szüleim nem szerették volna, hogyha én cigányokkal tanulok együtt gimnáziumba. Ez az ő döntésük volt, de amikor én már Pécsen középiskolás voltam, akkor én már táborok vagy más programok kapcsán találkoztam más cigány fiatalokkal, akik szintén középiskolások voltak, és én úgy éreztem, hogy mi megértjük egymást. Szintén a szegénységből indultak, egyfajta sorstárs közösséget alkottunk, és amikor szóba került, hogy én kiköltözzek ebbe a faluba, ebbe a programba, ebbe a tehetséggondozó kollégiumba, ott a lakhatási körülmények nagyon jók voltak. Nyilván ez is motiváló volt, mert nem volt saját szobám, amikor hazamentem, a körülmények nem voltak megfelelőek, nem volt, szokták mondani, nem volt íróasztalom, vagy nem volt könyvespolcom, stb. Mindezek a kollégium rendelkezésre álltak. De leginkább azért választottam azt, hogy Pécsen maradok, és a Pécshez közeli kollégiumot választom. Igazából két oka volt, nem akartam gimnáziumot váltani semmiképpen, és a másik, hogy valójában én kíváncsi voltam arra, hogy milyen érzés olyanokkal is együtt élni, lakni, akik szintén nagyon hátrányos helyzetből jönnek, tehát ugyanazt az utat jártuk, első generációsok voltunk, korábban a többségnek a szülei szintén nem tanultak, az általános iskola volt a legmagasabb szülői végzettség, és ez egy más világ volt. Ugye én egy évig laktam Pécsen a Kodály Zoltán úti kollégiumban, mai napig is egy középiskolai kollégium, ahol teljesen más volt, hiszen rajtam kívül csak egy cigány fiatal volt a kollégiumban, aki kiköltözött egy hónap után, így egyedül maradtam, de nagyon sokat tanultam, ugye nem cigányokkal, meg az is nagyon érdekes volt, hogy faluról jöttem, nekem volt egy erős tájszólás,

0: Tom is a beszédben, és nagyon sok mindent megtanultam, és amikor kiköltöztem például a Collegium Martineumban, ami sajnos már nem létezik ez az intézmény, megszűnt, akkor nekem az azért volt egy új világ, mert identitáskeresésben voltam. Én romungró cigány vagyok, ez azt jelenti, hogy magyar anyanyelvű cigány, családba születtem, a szüleim se beszéltek már cigányul, és a Collegiumban viszont a magyarországi cigány csoportok közül laktak beás cigányok is, illetve laktak lovári cigányok is, ők beszéltek cigány nyelven is, és más kultúrákat képviseltünk, hiába érkezett mindenki a magyarországi cigány népesség tagjai közül, többségünk szintén hátrányos helyzetű volt, de mégis a sok közös mellett voltak olyan különbözőségek, aminél meg nagyon fontos volt, hogy egymást megismerjük, egymás kultúráját, mennyiben más, mennyiben tér el, és tanuljunk egymástól. És azt mondom, hogy ebbe az identitáskeresés korszakomban, tehát ez a 14 és 18 év között, nagyon nagy hatással volt rám, és a mai napig is meghatározó a cigány identitásomban, hogy megerősödtem, hogy sokkal tájékozottabb lettem, hogy csökkentek az előítéleteim, hogy elfogadóbbá váltam, és azt is hozzá kell tennem, hogy például a diszkriminációs helyzetekkel való megküzdési stratégiám is sokat fejlődött. Mert nyilvánvalóan, amikor először van valaki egy helyzetben, például egy középiskolába bekerül, és mondjuk elkezdenek az osztálytársak mondjuk cigányozni, csak úgy hecből esetleg, vagy mert éppen jól esik nekik. Lehet, hogy nem közvetlenül velem van bajuk, hanem egyszerűen egy szójárásuk van, de azért mégiscsak az ember, például én, mint cigány származású magamra veszem, a középiskolai környezetben az, hogy mit mondunk erre, hogyan reagálunk, mi a megfelelő, miközben én is ugye keresem a helyemet a világban, az iskolában, a közösség. Ez nagyon nehéz volt, de például a Collegiumban ezekről is tudtunk beszélni, hogy ki hogyan viszonyul egy ilyen helyzethez, hogyan helyes, vagy hogyan jó reagálni egy ilyen helyzetben úgy, hogy azt érezzük, hogy kiálltunk magunkért, és közben másokkal szemben is a kölcsönös tisztelet és személyesség is megmaradt, tehát nem egy ilyen bántó konfliktusba kerülünk, de mégis jelzésértékű az, hogy az érzéseinket kifejezzük, hogy nekünk az éppen abban a helyzetben rosszul esett, hogy mondjuk lecigányoztak. Uh-huh. Tehát inkább ez volt.
1: Ilyen helyzet egyébként a mai napig előfordul veled, ahol mondjuk egy szituációban azt érzed, hogy most a származásod miatt olyan valaki veled, amilyen, vagy pedig most már ezt tényleg úgy tudod kezelni, hogy igazából ez nem nagyon veszel észre ilyet körülötted.
0: Én azt gondolom, hogy minél magasabb iskolai végzettséget szereztem, ugye van az általános iskola, van az érettségi, hogyha így a fokozatokat nézzük, az egyetemi diploma, szociálpolitikából szereztem először diplomát, de van tanári végzettségem, tehát tanári szakos is vagyok, és emellett még PhD képzést, doktori végzést is teljesítettem, tehát doktori fokozatot is szereztem. Én azt gondolom, hogy minél magasabb iskolai végzettségbe kerültem, és az érettségi volt a váltópont, tehát onnantól én azt gondolom, hogy csökkent az előítélet velem szemben, sokkal inkább elhalványult az, hogy cigány származású vagyok, egyre inkább éreztem azt, hogy a szaktudás, vagy az a tudás, amit képviselek, az jelent valamit, de ez nem, tehát az, ami miatt mondjuk figyelnek rám, vagy gondolnak rám, viszont a diszkriminációval a leghangsúlyosabban a munkaerőpiacon találkoztam. Tehát ott volt olyan, hogy már diplomás voltam, ráadásul előtte Budapesten az első munkahelyem az egy gyermekjóléti szolgálat volt, a második pedig egy minisztériumban dolgoztam. Szóval, hogy volt már munkatapasztalatom, és amikor Pécsre költöztem, azért volt két olyan állás is, ahol elmentem egy állásinterjúra, és megmondták őszintén, hogy megmondják őszintén, még sose dolgoztak cigánnyal, és nem is szeretnének, de én akkor azt például nem annyira negatívan éltem, meg inkább azt gondoltam, hogy őszinték voltak velem, de azért azt tudjuk, hogy egy ilyet állásinterjú nem lehet. Ez egy abszolút negatív pozitív diszkriminációs helyzet volt. Én azt gondolom, hogy a munkaerőpiacon bizony előfordul most is, hogy ez lett, de én azt tapasztam az életem során, hogy minél magasabb iskolavégzettséget szereztem, annál inkább kifelé is és magamban is a szakembert erősítettem, de szoktam mondani egy példát, hogy az ember mégsem felejti el, hogy kicsoda és micsoda, és nem is szeretném, és mindig el is mondom, például a tanítványaimnak is el szoktam mondani, amikor elkezdem az első órát, akkor el szoktam mondani, hogy én cigány származású vagyok, egyetemi oktató, milyen kvalitásokkal, milyen végzettségekkel, és hogy azt kérem tőlük, hogyha bármilyen kérdésük van a cigányságommal, vagy eleve a cigány kérdéssel kapcsolatban, akkor bátran tegyék fel, mert azért vagyunk most az egyetemen, hogy erről is akár beszéljünk, hogy tapasztalatokat szerezzenek, de azért van olyan helyzet, és ezt el szoktam mondani, hogy nyilván én rajtam látszik az, hogy cigány vagyok, barna bőrű vagyok, rasszjegyekkel rendelkezem, és ha lát valaki egy buszon, egy vonaton, akkor azt inkább feltételezi rólam azt, hogy cigány vagyok. És én azt szoktam mondani, hogy a mai napig is vannak olyan, vagy boltba például, ha bemegyek egy sima szupermarketbe, vagy egy kisebb boltba is, vagy például, ha buszra szállok tömegközlekedésre a gyerekeimmel, akik szintén barnák, barnabőrűek, akkor ott én azt gondolom, hogy sokkal inkább megjelenik az, hogy esetleg elhúzzák a táskájukat az emberek, vagy beszólnak, vagy valamit mondanak. Nyilván az, hogy én hogyan reagálok, az már egy másik dolog, mert én megtanultam azt, hogy mi az, amit igazából felveszek magamra, vagy mi az, amivel nem foglalkozok, de közben ott a másik rész, amikor bemegyek az egyetemre, és a portástól kezdve a kollégákig és a hallgatókig ugye úgy köszöntenek, hogy jó napot kívánok adjunktus asszony, vagy jó napot kívánok tanárnő, hogy tetszik lenni, teljesen más a közeg, ott, ahol már tudják, hogy én egy tanár vagyok, egy egyetemi oktató, mint amikor nem tudják ezt, akkor sokkal inkább az emberekben megjelenik egyfajta előítélet, vagy sztereotípia. Én egyébként ezeket a helyzeteket is egyfajta ilyen tanulási folyamatnak tekintem, és egyfajta társadalmi érzékenyítésnek, hogy hat megismerjenek és megváltoztassak véleményeket vagy gondolatokat.
1: Igen, egyébként talán ez a megismerés mindennek a kulcsa, mert távolról ugye az ember sokszor fél, vagy vannak fenntartásai, előítéletei, de hogyha megismeri az ember a másikat, akkor valószínűleg ezek oldódni szoktak. Még azért így megfogalmazódott bennem, hogy ugye mondod, hogy minél magasabb iskolai végzettséget szereztél, annál inkább befogadóvá vált a többségi társadalom az irányodba, de például a saját közösségeddel mennyire távolodtál el, vagy mennyire tudtad megtartani a kontaktot?
0: Az eltávolodás abszolút igaz, de ez szerintem minden olyan falusi gyerekre is igaz, aki mondjuk tovább akar tanulni felsőoktatásban, mert el kell költözni ahhoz, ugye, hogy tovább olyan diplomát szerezzem. Nálunk azért speciális a helyzet, mert bár a rokonaimmal tartom a kapcsolatot, és rendszeresen, sajnos a szüleim már nem élnek, de amikor én középiskolás voltam, akkor hetente jártam haza, még egyetemen is hazajártam, minden hónapban kétszer, és amikor Pécsre visszaköltöztem, akkor szintén havonta jártam haza, mai napig is körülbelül havonta jövök, és tartom a rokonaimmal a kapcsolatot, de az, én azt szoktam mondani, hogy valahol a két világ között járok, egyfajta híd vagyok, mert én nagyon értem még azt, amiben a rokonaim élnek, a szegénységet, a mindennapokat, és bizony nagyon nehéz a máról holnapra, amikor nincs olyan munka lehetőség, vagy a végzettségének megfelelően nem talál munkát, vagy pedig nem becsülik meg, mert azért azt is el kell mondani, amikor a munkaerőpiacon hátrányok érik, hogy dolgozik valaki, de nem fizetik ki. És ott vagyok a másik világban is, amikor az egyetemre megyek, és ott tanítok, és oktató vagyok, és ez a két világ nagyon másfajta értékrendet képvisel. Én mind a kettőben otthon érzem magam, első generációs értelmiségi is vagyok, azt gondolom, hogy ez az út meg is tanított rá. A távolodás abból a szempontból van jelen, hogy mindenki nagyon büszke rám, és nagyon pozitív, az unokatestvéreim például, vagy a nagynének, vagy a nagybácsik, tehát mindenki nagyon pozitív, és én tényleg csak szeretetet kapok, ahányszor találkozunk, de amikor találkozunk, akkor mindig megkérdezik, hogy tanulsz még, mit csinálsz? azt gondolom, hogy az érettségi óta az, hogy én mit csinálok, hogy diplomát szerzek, hogy aztán PhD képzésre megyek, ezt már nem nagyon tudta követni a közösségem, úgyhogy én általában, amikor kérdezték, hogy mit csinálsz, mindig elmondtam, hogy tanítok, tanár vagyok, mert ez egy ilyen kézzelfogható, beazonosítható dolog volt. De amikor együtt van a család, akkor persze mesélek dolgokról, de alapvetően közösségi élményeket szerzünk, és ugyanahogy, ahogy a többi unokatestvérem is elmeséli az életét, mi volt velem, mi van a gyerekkel, mi van az unokával, ezekről beszélünk. Sokkal inkább a közösségi élmények vannak fókuszban, sokkal nehezebb tartani így a kapcsolatot, de azt gondolom, hogy ez már nem csak a roma közösségekben van így, vagy családokban, hanem ma már ugye nagyon sokan külföldre költöztek a fiatalabb generáció, ez már ugyanúgy érinti a magyar társadalom jelentős részét, hogy elköltöztek a fiatalabb generáció tagjai, vagy külföldön alapítottak családot, vagy csak egy nagyobb városba, úgyhogy ez jellemzően megjelenik. Amit szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a kapcsolatokat, a családi kapcsolatokat, ezek rajtunk múlnak, tehát, hogy mi tartjuk-e őket, tudunk-e összejönni. Minden nyáron szoktunk egyébként ilyen nagy unokatesós találkozókat tartani. Egyébként Domboriba a Dunapartra is leszoktunk közösen menni, szoktunk ilyen közös főzéseket is csinálni, pont azért, hogy együtt legyen a család, legalábbis azok a tagok, akik megmaradtak, és együtt tudjunk lenni. Egy dolgot szoktam még elmesélni, ez egy kis történet talán így a végére, hogy amikor én 19-20 éves voltam, már az egyetemen első éves voltam, az ELTE-n, Budapesten laktam, és akkor elmentem egy rokonomnak, egy unokatestvérenek az esküvőjére, de nem volt barátom. És akkor mondták az unokatestvéreim, meg a főleg az idősebb rokonaim kérdezték, hogy hát nincs barátod, hát mi lesz veled, akkor nem mész férjhez, mert ugye pont egy ilyen eladó sorba lévő lány voltam, és akkor ugye az unokatestvérem jelentős része 17-20 éves kora között házasodott, és én meg hát már a 20-at töltöttem, és nem volt senkim, és akkor mondták a rokonaim, hogy hát akkor mi lesz veled, majd lesz, aki segít itt az idős majd gondozni, mert végül is valakinek azt is kell, mert hogy azt egy másfajta idősávban voltunk, miközben amikor az egyetemen dolgoztam, 29 éves voltam az első gyerekem születésénél, az egy teljesen átlagos dolog volt, a kollégáim is körülbelül ebbe a korba vállalták az első gyereket, de mégis amikor a rokonokkal összejöttünk, az unokatestvérémmel, akkor 35-36 éves, amikor én ott a 4-5 éves gyerekeimmel körül rohangáltam, és ugye figyelni kellett rá, akkor az unokatestvérém már az unokájuk, az akkor született kis unokájukkal voltak. Ettől még tudtunk mi beszélgetni, jól érezni magunkat, más-más élethelyzetben voltunk, elfogadjuk egymást, de én azt gondolom, hogy ezek azok a különbözőségek vagy világok, amiben élek.
1: Igen, és még egy utolsó kérdést engedj meg így akkor a végére, és akkor elengedlek, mert hamarosan menned kell. Volt valaha a karriered vagy az életed során olyan pont, ahol nagyon rezgett a léc, hogy elindulhatsz egy másik irányba, ugye sok roma származású kisgyerek elindul, iskolákat végez, és akkor valahol ott 16-17 éves kora körül egyszerűen sajnos eltűnik, vagy a rendszerből teljesen, vagy tényleg elmegy egy olyan irányba, hogy akkor akár a lányoknál, ugye akkor több gyermeket vállal, stb. Hogy nálad volt ilyen pont, és ha igen, vagy akkor ezen hogy lendültél túl, és mit üzennél azoknak a fiatal roma gyerekeknek, akik most vannak így pályaválasztás előtt, illetve hát igazából most kezdik az életüket.
0: Nekem az, amikor az első év végén a gimnáziumban, 9-es voltam, és elfogyott a családpénz, és nem tudtam már kollégiumban lakni, és mondták a szüleim, hogy haza kell költözni, és ugye válasszak itt iskolát, legyek bejáros, de hogyha a család nem tudja kifizetni, akkor lehet, hogy dolgoznom kell, és én akkor volt egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy lehet, hogy ezt a gimnáziumot nekem itt kell adni, ezért is próbáltam más megoldást, és szerettem volna maradni, keresni egy másik kollégiumot, ami olcsóbb, hogy ki tudjuk fizetni. Én azt gondolom, hogy nem szabad feladni. Tehát, hogyha üzenhetek valamit, akkor nem szabad feladni egyrészt, és meg kell keresni azokat a lehetőséget, támogatásokat, tanárokat, pedagógusokat, segítő szakembereket, szociális munkásokat, akik információval, vagy néhány jó szóval tudnak segíteni abban, hogy új lehetőségek felé lépjünk, mert ezt egyedül kevés a motiváció. Tehát kellenek ehhez a támogató személyek és a támogató programok, és egy minőségi oktatás, ami ezt támogatja strukturálisan.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon tanulságos volt a hallgatóink számára is mindaz, amit elmeséltél, és reméljük, hogy sok-sok Tolna vármegyei cigány kisgyerek is majd a te példádat fogja követni, és ha nem is egyetemi adjunktus, de azért egy olyan mondjuk szakmát kitanul, amivel tényleg tisztességgel meg tudja állni a helyét a világban. Köszi, hogy itt voltál, és akkor további szép napot kívánok neked.
0: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: Dr. Boros Juliannával, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszékének oktatójával beszélgettünk, most pedig zenével folytatjuk.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése. Szombaton a Vujcsics Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára hétfőn az első kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tett Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt. Az MTI-hez eljutatott közleményében Havasi Bertalan azt írta, Magyar Péter a nyilvánosságban is közvetített minisztérium bejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a dísztéri minisztériumi hivatal épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található. Havasi Bertalan hangsúlyozta, a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Ráadásul az állami vezetői igazolványa a felmentéséig valamennyi minisztériumhoz és közintézményhez történő belépésre feljogosította, függetlenül elnevezéstől, költözéstől, emelte ki Havasi Bertalan. Az orosz taktikai nukleáris fegyverek Fehér Oroszország területén történő telepítése, valamint a két diktatúra közös nukleáris hadgyakorlatai a globális biztonság számára példátlan kihívást jelentenek, amely határozott nemzetközi választ igényel, közölte hétfőn az ukrán külügyminisztérium a tegnap kezdődött Fehér Orosz-orosz nukleáris hadgyakorlatokra reagálva. A Fehér Orosz Védelmi Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Fehér Oroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket. A tárca tájékoztatása szerint azt fogják gyakorolni, hogyan szállítsák és készítsék elő bevetésre a nukleáris lőszereket. Az ukrán külügyi tárca honlapján kiadott közleményében emlékeztetett arra, hogy a közös gyakorlat közvetlenül sérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés alapvető első és második cikkét, amelyek szigorúan tiltják, hogy atomfegyverrel rendelkező államok tömegpusztító technológiák feletti ellenőrzést adjanak át, illetve azt, hogy a nukleáris fegyverzettel nem rendelkező államok ezt átvegyék, írja az MTI. Hétfő reggel 2 baleset is történt az M6-os autópályán Paks térségében, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Reggel 8:30 körül az autópálya Budapest felé vezető oldalán a 110-es kilométer szelvényben egy autós nekiütközött egy útkarbantartásban résztvevő tehergépkocsi hátulján lévő ütközésgátlónak. A balesetben az elsődleges információk szerint az okozó jármű vezetője súlyosan megsérült. Az útkezelő gépkocsijában utazó sofőr könnyebb sérülésekkel úszta meg az ütközést. Röviddel ezután másik két kocsi is összeütközött a 111-es kilométer szelvényben, ami miatt az érintett szakaszt szintén lezárták. Ebben a balesetben az okozó sofőr az elsődleges információk szerint szintén súlyosan sérült meg, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, Zsinórban harmadszor végzett a dobogón. Az éremátadás a szekszárdi Fritz birtokon volt vasárnap az évzáró összejövetel keretében. Bognár György vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzést, a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
5: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele ebbe a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első félidőben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a 3 pontot megszerezzük. Nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben is, a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha 2-3 fiatalt berakunk, nem okoz gondot, de hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
4: A Paksi FC Bognár György irányítás alatt ért el a legnagyobb sikereket, 2 magyar kupa győzelem, 1 bajnoki ezüst és bajnoki bronz után most egy újabb bronzérem.
5: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. A harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén. De aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor se volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perckor folytatódik az Ébresztő, és megérkezett hozzám következő vendégem a stúdióba, Lakatos Levente, aki a természettudományos diákolimpián járt Lundban, Svédországban május 2-a és 9-e között, és egyéb iránt a szekszárdi Garai János Gimnázium 10. osztályos tanulója. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Na hát egy kis élmény beszámolóval érkeztél ide hozzánk, mert hogy, ugye, ahogy említettem, május 2-án és 2-a és 9-e között a svédországi természettudományos diákolimpián jártál, de először kérlek, meséld el a Paks FM hallgatóinak, hogy hogyan jutottál ki a természettudományos diákolimpiára.
2: Én már tavaly is részt vettem több fizika tanulmányi versenyben, és valószínűleg ez miatt is ennek a tanévnek az elején kaptam egy e-mailt egy bizonyos Vankó Péter BME-s egyetemi tanártól, amelyben meghívott erre a válogató versenyre. És ez a válogató verseny, ez kettő fordulóból állt. Az első forduló az így online zajlott, tehát hogy otthon kellett mérést végezni, egy fizikai mérést, amelyben hát első részében ilyen szappanbuborékokat kellett fújni, és azoknak kellett bizonyos ilyen paramétereit lemérni, meg mondjuk leeresztési időt és ilyeneket. Valamint a második feladat egy inga elkészítése volt. Pontosabban ilyen csatolt ingák, és azokat kellett vizsgálni. Ez a csatolt inga, ez úgy néz ki, hogy két különálló ingát így össze kellett kötni egy kis fonállal, és akkor ennek kellett nézni lengés idejét, meg ennek is különböző részeit. És ez a mérés alapján válogattak be ilyen 6-7 embert a következő fordulóba, ami már döntő volt Budapesten. Ott pedig helybe a BME F épületébe, ha emlékezetem nem csal, ott volt még 2 mérés 6 másik diákkal, tehát külön versenyeztünk, de ugye egy helyen. És ezek közül a 2 legjobbat hívták be magára a nagy európai versenyre. És én 2. helyezést értem itt el.
1: Hát ehhez mindenképpen gratulálok, de még azért azt egy kicsit vesézzük ki. Említetted Vankó Péter nevét, és hogy ő hívott téged a BME-től tulajdonképpen a válogató versenyre, hogy ő honnan szerzett rólad tudomást? Te találkoztál vele korábbi versenyeken, amiket említettél, vagy pedig, nem tudom, egyszerűen valamilyen más úton, módon? Erről lehet tudni?
2: Én korábban nem ismertem őt. Ő legfőképp ilyen nemzetközi fizika versenyek levezénylésében vesz részt, többek közt a EUS-nek a szervezésében, amin én is részt vettem, valamint a EUFO, tehát az Európai Fizika Diákolimpia delegációjának vezetésével foglalkozik tudtommal, ha minden igaz. És szerintem úgy szerzett tudomást rólunk, akiket meghívott, mert Fuchs Vince osztálytársamat is meghívta ebbe a versenybe, csak ő végül nem szeretett volna részt venni rajta. Hogy a tavaly volt egy ilyen nagyobb fizika verseny, országos fizika verseny, a Mikola Sándor fizika verseny, és szerintem ugye tőlük megszerezték az elérhetőségeinket, és az ottani legjobb eredményeket elért tanulókat hívták meg erre a versenyre. Valamint megemlíteném még, hogy én részt vettem tavaly a KÖMAL, a középiskolai matematikai és fizikai lapoknak a pontversenyében, ami azért már egy ilyen több mint 100 éves ilyen szakmagazin, ami hát egy ilyen pontversenyként funkcionál középiskolai diákoknak, és szerintem az ott elért ilyen jobb fizika helyezése miatt is meghívhattak erre a válogató versenyre.
1: Értem, és hogyan tévedtél a fizika területére? Mert ha jól emlékszem, úgy olvastam, hogy matematikával indultál te először, elsősorban, és hogy indult a fizikával kapcsolatos érdeklődésed, és az, hogy versenyekre mentél?
2: Én igazából általános iskolába úgy mindenbe kipróbáltam magam, tehát a minden létező tudomány területtel foglalkoztam, mert hát úgy minden úgy ment, és akkor így próbálkoztam, kísérletezgettem, de elsősorban mindig a matek volt. 7.-8. bejött a fizika, akkor 8-ba Szabó Tamás bácsi volt fizikatanárom, ajánlotta nekünk, hogy vegyünk részt az akkori öveges fizika versenyen, de ott még annyira nem gondoltam, hogy ez lenne igazából az én utam, csak így, hogy kedvezzünk a tanár úrnak, meg hát, hogy ezt is kipróbáljuk. Elmentünk a versenyre, de végül ott nem is vettem részt a döntőbe. Hiába jutottam be egy nyelvvizsga miatt, nem tudtam részt venni a Győrbe megszervezett döntőm. És akkor most 9-be indultam újra el egy fizika versenyen, mert Elblinger tanár úr, mostani fizika tanárom Elblinger Ferenc nagyon megszerettette velem 9-be a fizikát. És akkor részt vettem ezen a Mikola versenyen, és ott jöttem rá, hogy igazából ez is jól megy, mert 4. helyezést értem el az országos döntőn, amin én is nagyon meglepődtem, és akkor gondolkodtam el, hogy lehet, hogy ez is jó lenne, mert egyébként nagyon érdekesnek találom a fizikát, és most úgy érzem, hogy ebbe az irányba kéne tovább menni.
1: Na hát majd még erről fogunk beszélni, de akkor maradva egy picit a versenynél, illetve a felkészülésnél, hogy hogyan és mennyi időt vett igénybe ez a Diák Olimpiára való felkészülés, sokat kellett erre külön tanulnod, vagy pedig a meglévő tudásodból építkeztél?
2: Igazából ez egy nagyon barátságos verseny, mert nem az elméleti tudásra fókuszál, tehát amit ugye tudni kell fejből, hanem inkább a probléma megoldó képességre, a logikus gondolkodásra, tehát igazából a fizika mérési gyakorlati részére összpontosít. Ami pedig ugye nem, hát igényel egy bizonyos alapokat, de a versenyen nagy részt megadják az elméletet, és arra kell alapozni a mérést. Tehát azzal nem sokat kell foglalkozni. Hát, hogy mennyit készültem rá, igazából nem túl sokat, mert nem is nagyon lehet készülni erre a versenyre, én úgy gondolom. Inkább úgy készültem, hogy amit meg tudtam találni online, régebbi feladatsorokat vizsgálgattam, hogy milyenek lehetnek majd most, hogy milyen típusú feladatok voltak régebben, és ez alapján így tudtam készülni, meg Elblinger tanár úr segítségével ugye szakirodalom, kicsit utána nézni a dolgoknak, így tudtam készülni a versenyre.
1: És a különböző mérőeszközöket, nem tudom, azt az iskola rendelkezésedre bocsátottam, mert hát gondolom, hogy ahhoz, hogy méréseket tudjál csinálni, valamilyen eszközre szükség van, de ez nem biztos, hogy otthon van a fiókba, vagy lehet, hogy igen, nem tudom, hogy...
2: Hát ugye méréseket talán elsősorban ugye az első fordulón volt az, hogy ott szükség volt azért mérési eszközökre, de szerencsére úgy állították össze ezt az első fordulóját a versenynek, ahol igazából ott komoly méréseket végeztem, hogy otthon megtalálható eszközökkel is elvégezhető legyen. Az iskolába is szoktunk méricskélni, gyakorolni különböző versenyekre, meg az említett Kömal pontversenyében is van egy ilyen mérési rész, de amikor valamire szükség van, akkor természetesen, hogyha az iskola rendelkezik vele, akkor a rendelkezésünkre bocsátja. De azért véges ugye a iskolai szertárnak is a leltára. Tehát ugye nagyon komoly eszközöket nem tudunk sajnos, nem tudunk hozzájutni.
1: Világos. Már említettél itt több nevet, de akkor azért azt mondjuk el még egyszer, hogy kik voltak, akik segítettek a felkészülésben, itt akár a tanáraidra, a családtagokra, barátokra, bárkire gondolhatunk.
2: Én elsősorban a fizika tanáromat, akit már említettem, Elblinger Ferencet hangsúlyoznám ki. Ő volt az, aki legtöbbet segített abba, hogy ezt elérjem, mert iskolába is mindig tart szakköröket minden héten, ahol különböző versenyekre készít fel minket, valamint rengeteg ajánlást tesz, hogy ide menjünk, oda menjünk, tehát rengeteg lehetőséget biztosít a tovább fejlődésre. Valamint megemlíteném még Tóthné Gulácsi Beát, a matek tanáromat, mert úgy vélem, hogy a matematikai tudás nélkül, amit ő biztosít, és az a sok plusz, amit ő ad a tanításával és a segítségével, anélkül nem tudtam volna elérni ezeket az eredményeket. Osztálytársaim közül talán Fuchs Vince tanulót emelném ki. Ő az, aki még így erőteljesen mozog a matek-fizika területeken, és hát ő is rengetegszer támogatta ezekben a versenyekben, meg vele ugye közösen sokat tudunk fejlődni, így egymást tudjuk erősíteni, és örülünk egymás sikereinek. Hát, hogyha családom is nagyon támogató, mindig örülnek a sikereimnek, és bármikor szívesen segítenek. Most is ugye papám hozott el, nagyon sokat segítenek abban, hogy eljussak a versenyekre könnyen, tehát nagyon, nagyon támogatóak, nagyon szeretem őket.
1: Ott vannak mögötted, ez tök jó. És a többi osztálytársad például hogyan reagált, amikor megtudták, hogy akkor te leszel az, aki Svédországba utazol?
2: Hát biztos vagyok benne, hogy nagyon meglepődtek, mert én is meglepődtem, de nagyon szeretem az osztályomat, nagyon rendes ők is, egy ilyen jó kis közösség az osztályunk.
1: Na, szuper. Figyelj, most tartunk egy kis szünetet, néhány dal után visszatérünk még, és akkor kivesézzük Svédországot, hogy rendben. Milyen is volt.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 29 perckor folytatódik az élesztő, és továbbra is Lakatos Leventével, a svédországi természettudományos diákolimpia egyik szekszárdi résztvevőjével beszélgetek, aki a Garai János gimnázium 10. osztályos tanulója, és akkor folytassuk onnan, Levente, a beszélgetést, hogy elindultatok Svédországba, és egy kicsit mesélj arról, kérlek, hogy milyen volt az utazás, és milyen volt a megérkezés.
2: A program ugye május 2-án kezdődött, és úgy volt tervezve, hogy aznap, hát így kora délután, vagy mikor fogunk indulni, de valószínűleg a kerozin hiány miatt lemondták a repülőjáratunkat, törölték, és így egy nappal előbb kellett este menjünk. Így már május 1-én éjszaka ott voltunk Lundba. Így hát miénk volt az egész nap, ugye május 2-án. Ki is használtuk a lehetőséget. Guide-unkkal elmentünk a városba, így körülnézni. De hogy mi is ez a guide, volt egy ilyen fiatal egyetemista kísérünk, aki a hét során végig velünk volt, és kísérgetett minket a programokra, nélkül nem is lehetett elmenni sehova. Tehát nagyon figyeltek, hogy ne legyen ebből gond, hogy valaki esetleg elveszik. És minden országnak megvolt a különálló kísérője, ez a guide, akivel ugye természetesen angolul tudtunk csak beszélni. Ez jó volt, mert így legalább kicsit tudott fejlődni az angol tudásom is. Na és a másodikai napon elmentünk szuveníreket vásárolni, bejártuk a várost, megnéztük a nevezetességeket. Van ott Lundban egy nagyon szép ilyen székesegyházszerű, hatalmas kéttornyos templom, ilyen nagyon szép egyetemi épületek vannak, egy csodaszép szökőkút, botanikus kert, nagyon szép kis egyetemi város ez a Lund. Körülnéztünk, este pedig egy ilyen ünnepélyes vacsorával indult a program, ahol nagyon finom, hát ilyen fine dining-szerű ételeket kaptunk egy csodaszép, több száz éves épületbe, ahol még elvileg a Depeche Mode is fellépett annó.
1: Nagyon... És ez most zene füleimnek, hogy te még ismered a Depeche Mode-ot a fiatal korod ellenére. Egyébként hány csapat vett részt a Diák Olimpián?
2: 23 ország delegált 2 csapatot, valamint Svédország 4 csapattal vett részt a versenyen, így 23-szor 2, meg 2, azaz 48.
1: Gyors fejszámolással kiszámoltam, és ebből kaptatok ezüstérmet, de ez ugye ez nem azt jelenti, hogy második helyezettek lettetek, hanem pontosan hogy is van ez?
2: Igazából úgy van, hogy nem, tehát hogy a ilyen érem mezőnyök vannak, hogy a mondjuk tudtommal 6 aranymedált osztottak ki, fölötte pedig ugye ezüstök és bronzok voltak, de azok is ilyen nagyobb blokkokba. Mi 17-ek lettünk a 48-ból, és így ezüst medált kaptunk a teljesítményünk alapján, tehát szerintem ilyen százalékok vagy pontok alapján osztották be. És ez azért másik ilyen természettudományos diákolimpiákon is így van, mert amit tudok, ismerek természettudományos diákolimpiát, ott mind úgy van, hogy több medált osztanak ki egy adott rangból.
1: Milyen természettudományos területeket képviseltek a csapattársaid, és miért te?
2: Én voltam a csapat fizikusa, tehát én voltam az, akinek a fizikai feladatokat kellett megoldania, de Bense Tamás budapesti csapattársa, ő volt a kémia felelős, valamint Csatári Bence, ugyanúgy budapesti 11. osztályos tanuló volt a biológussal csapatunknak, és akkor így állt össze a 3 fős csapat.
1: És milyen nyelven kellett a versenyt végigcsinálnotok?
2: A versenyt magyar nyelven kaptuk meg, vagy pontosabban kaptunk 2 példányt is belőle, egyik a magyar nyelvű fordítása volt, a másik pedig az angol. Tehát így lehetőség volt arra, hogy mégiscsak magyarul oldjuk meg a feladatokat, vagy magyar nyelven lássuk a feladatokat, de hogyha esetleg valami fordítási hiba lépne fel, vagy kételjeink vannak, nem értjük teljesen a magyar leírást, akkor esetleg az angolhoz is tudtunk nyúlni, tehát jól meg volt ezt csinálva.
1: És az eredményeket, tehát például ugye említetted, hogy méréseket kellett neked mondjuk csinálnod, tehát az eredményeket, azokat magyar nyelven írhattátok le, vagy azt már angolul kellett prezentálni?
2: Összességében úgy van konstruálva a versenyfeladat, hogy legfőképp számokat kell csak írni, meg képleteket, amik ugye nemzetközi nyelven íródnak.
1: Igen, az igaz.
2: Mindenki megérti. de néha akad, hogy egy-két szóval meg kellett magyarázni valamit, hát legfőképp nem nekem, hanem a biológusnak talán, és ő pedig, hát tudtom, a magyarul írta le, de igazából angolul lenne célszerű, de ez így nincs teljesen kimondva, de általában számokkal, megképetekkel kellett csak mahinálni, úgymond.
1: Miben különbözött a diákolimpia azoktól a versenyektől, amiken korábban voltál?
2: Hát ez teljesen más élmény volt, mint azért egy országos Mikola Sándor fizika verseny, vagy a Paksi Szilárd Leó, hogyha már úgyis itt helyben vagyunk. De tehát, hogy ugye ez egy hosszabb verseny volt, mégiscsak egy nemzetközi verseny, ahol más országokból is vannak, tehát teljesen kolosszális élmény volt. Jó volt, mert csapatverseny volt, de mégiscsak ugye más volt megint, mert mérések voltak, nem az elméletre épült. Hát ez egy nagyon nagy élmény, mert ugye 7 napig kinnan az ember egy idegen országba, tehát teljesen más, mint egy kis helyi, más hangulatú, mint egy itteni 2 napos, 3 napos országos verseny.
1: Mennyire keveredtetek a többi országnak a versenyzőivel? Volt azért kontakt velük, vagy csak teljesen mondjuk a magyarok így bezárkóztak?
2: Hát a szervezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy keveredjünk, meg hogy ismerkedjünk. Ennek érdekében úgy rakták össze a szobákat, hogy a 4 fős szobákban mindenki más nemzetből érkezett.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: De jó. Na, klassz. És jók voltak a szobatársaid?
2: Igen, nagyon kedvesek, rendesek voltak. Nem volt semmi baj velük.
1: Ők honnan érkeztek?
2: Volt egy belga, egy szlovén és egy észt, ha emlékezetem nem csal.
1: Aha, na, jól van. Oké, és még arról beszéljünk egy picit, hogy volt-e esetleg olyan feladat, ami nagyon meglepett téged ezen a versenyen, vagy pedig minden olyan volt, amire számítottál?
2: Én igazából nehezebb

0: Nem lett volna olyan nehéz mérés, csak volt egy kis malőr, hogy nem teljesen működött nekem az összeállítás, tehát hogy hiába kellett volna működnie, de valami nem tudtam úgy beállítani, hogy jó legyen. És akkor ott az kicsit ott elment vele egy-két dolog, de összességében jó kis feladatok voltak.
1: Most említetted, hogy az első nap. Ezek szerint akkor, amíg kint voltatok, minden nap volt valamilyen verseny nap, vagy verseny, nem is tudom, hogy fogalmazzak, feladat?
0: Uh-huh. Lehet, hogy kicsit rosszul fogalmaztam, mert úgy értettem, hogy ugye két nap volt verseny. Tehát ez úgy nézett ki, hogy 2x4 óra volt, hétfőn és szerdán, és akkor csak ezen a két napon volt verseny, vagy délelőtt, vagy délután. Első nap, ha jól emlékszem, délután volt a feladatunk, másik szerdán pedig délelőtt. És akkor 4 óráig végig kellett dolgozzunk együtt a laborban.
1: És mennyire volt stresszes ez a két versenynap?
0: Hát azért ez is egy ilyen kicsit ilyen érzelmi hullámvasút volt, tehát hogy volt, amikor nagyon jól éreztük magunkat, de volt, amikor kicsit izgultunk a verseny miatt, hogy milyen lesz, vagy hogy ha már megírtuk, akkor mit rontottunk el, de a végén már inkább csak élvezni akartam, és nem foglalkoztam annyira vele, hogy mi lesz az eredmény, hanem ha már ott voltunk, kiélveztem a lehetőségeket, meg a jó kis programokat, mert hát úgyse tudunk tenni utána már ellene. Tehát volt egy kis stressz benne, de aztán már utána tök jó volt.
1: Ha feloldódott. Igen. Egyébként a csapattársaidat is most ismerted meg, ugye? Tehát ővelük előtte nem találkoztál, mert ha jól tudom, ők talán Budapestről érkeztek?
0: Igen. Sajnos nem volt felkészítő alkalom most idén a versenyre, tehát azokon nem tudtam megismerni őket, de nagy szerencsém volt, mert részt veszek Budapesten egy olimpiai iskola, egy ilyen központi olimpiai iskolán, amit a Krausz Ferenc alapítványa támogat, és ott részt vesznek foglalkozásokon mind a Csatári Bence biológus, mind pedig Bense Tamás kémikus is, tehát ott már megismerhettem őket, nem voltak ismeretlenek.
1: Ja, értem, szóval akkor nem voltak ismeretlenek. És ha már így Krausz Ferencet említetted, akkor mennyire inspirálnak téged az ilyen kvalitású emberek, mint Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus?
0: Hát mindenképp megindító az életútjuk, mert ha csak így Krausz Ferencre gondolok, Karádi Katalinnak sajnos nem vagyok annyira tisztában így az életútjával, de azt tudom, hogy a Krausz Ferenc fizikus, ő is ilyen vidéki közegből indult. Tehát az mindenképp inspiráló az ilyen vidéki kisvárosokból érkező fizikusnak készülő tanulók előtt, mint én, hogy azért mégiscsak egy ilyen vidéki közegből ilyen magasra tudott jutni, és ugye Nobel-díjat kaphatott. Tehát nagyon inspiráló tud lenni az ilyen. És egyszer volt szerencsém is találkozni, sőt, pontosabban kétszer is volt szerencsém találkozni vele, mert egyszer ellátogatott ott a budapesti ilyen fizika előadásunkra, mint ugye ezt a olimpiai iskolának a fizika előadásán, és még mellette is ülhettünk.
1: Azt a mindenit, hát nem semmi, tök jó. Figyelj, és milyen terveid vannak a fizikával?
0: Még úgy fontolgatom, idén körvonalazódott bennem, hogy talán villamosmérnöknek vagy fizikusnak tanulnék tovább. Most ez a kettő cél van így előttem, majd meglátjuk, hogy melyik lesz, vagy esetleg még az is lehet, hogy teljesen más irányba fogok elmenni.
1: Hát most így téged hallgatva egyébként tényleg nagyon sok esélyes a történet, nem azért, mert hogy tehát annyira széles körülre látszik, hogy széles körül az érdeklődési köröd, meg ezt így említetted is, mielőtt adásba kerültünk, hogy igazából bármibe bele fogsz valószínűleg, azt magas szinten fogod tudni művelni. Mit üzenél azoknak a fiataloknak, akik mondjuk most kezdenek érdeklődni a természettudományok iránt? Miért jó a természettudományokkal foglalkozni?
0: Hát talán azt üzeném nekik, hogy mindenképpen tanuljanak sokat, meg talán azt ajánlom nekik, hogyha ilyen versenyszinten akarnák művelni a természettudományokat, akkor versenyezzenek, mert az nagyon sok tapasztalatot ad, és ha pedig versenyeznek, akkor pedig gyakoroljanak sok feladatot, tehát ne az elméletre menjenek rá inkább, hanem feladatmegoldással gyakoroljanak, mert abból rengeteg minden tapasztalatot lehet gyűjteni.

0: tenni, mintha csak a tankönyvi elméletet olvasná az ember. Persze az is kell, de a feladat megoldásokból származik a legtöbb rutin.
1: Szívemből szóltál, azt kell, hogy mondjam. És akkor még egy utolsó kérdést engedj meg, kérlek, arról mesélj még a Paks FM hallgatóinak, hogy mi az az élmény, ami a legemlékezetesebb volt a svédországi természettudományos diákolimpián. Nem muszáj, nem csak a versenyt mondhatod, bármi, amire azt mondod, hogy fú, hát erre biztos, hogy mindig emlékezni fogok.
0: Hát talán azt emelném ki, egy kirándulást, ami ilyen szabadidős program volt, amikor ellátogattunk a Vend szigetére. Az egy ilyen Svédország és Dánia között megtalálható kicsiny szigetke, mindössze pár száz lakossal, 4 falucskával, ahol bicikliztünk, és egy egész napot eltöltöttünk. Remek élmény volt, mert akkor már kicsit így összeforrott a magyar csapat, tehát már így összeszoktunk, megismertem azokat is, akiket eddig így csak így látásról ismertem, azokkal sokkal jobb barátságba kerülhettem, és akkor ráadásul egy nagyon jó program volt, egész nap biciklizhettünk ott a dombok között, a tengerparton, remek kilátások voltak, és egy nagyon jó élmény volt mindenképp.
1: Na hát, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk a Paks FM stúdiójában, és hogy Szekszárdról eljöttél hozzánk, és még egyszer gratulálok. Szerintem azért 48-ból 17-nek lenni nagyon szép eredmény, főleg egy ilyen európai szintű versenyen, úgyhogy csak így tovább, Levente.
0: Köszönöm, és köszönöm a meghívást.
1: Mi is köszi. Lakatos Leventével beszélgettünk, aki a Szekszárdi Garai János gimnázium 10. osztályos tanulója, és nemrégiben Svédországban járt természettudományos diákolimpián. Most egy Follow the Flow számmal folytatjuk, és utána majd Robi hozza hamarosan nektek a híreket.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süssű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boté és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és ezekben a percekben kezdődik a tárgyalás a kormány tagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában. Magyar Péter jelezte, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását, írja az MTI. Megtartotta második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
7: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr, felkérte kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a Paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
6: A tűzoltók egy tűzeset mellett 28 műszaki mentéshez vonultak, amelyek jelentős részét 22 esetben a viharos szél miatt leszakadt faágak és kidőlt fák okozták a hétvége folyamán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Fák dőltek villanyvezetékre, személyautóra, garázsra, valamint kerékpárútra és közutakra, emellett két esetben ingatlanokban összegyűlt vizet távolítottak el a mentőegységek. Szombat délután egy vegyes tüzelésük azán gyulladt ki Nagymányokon egy József Attila utcai családi ház szuterénjében. A tűzesethez a Bonyhádi és Szekszárdi hivatásos, valamint a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár fedezete mellett távolították el a még izzó, parázsló részeket. A lángokat a tulajdonosok a tűzoltók kiérkezése előtt egy kéziporraloltó készülékkel eloltották. Személysérülés nem történt, az ingatlan lakható maradt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, Zsinórban harmadszor végzett a dobogón. Az éremátadás a szekszárdi Fritz birtokon volt vasárnap az évzáró összejövetel keretében. Bognár György vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzést a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
8: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele ebbe a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első fél időben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a három pontot megszerezzük. Nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben és a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha két-három fiatalt berakunk, nem okoz gondot. De hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
6: A Paksi FC Bognár György irányítás alatt érte el a legnagyobb sikereket, két magyar kupa győzelem, egy bajnoki ezüst és bajnoki bronz után, most egy újabb bronzérem.
8: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. A harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén, de aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor se volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez dísztől szólt a Pick-up itt az Paks FM élesztőben, és Vivivel közös dalunk ez, vagyis hát nem is közösen szeretett dalunk.
2: Lehet ez, a közös dalunk, közös dalunk is.
1: Lehet egy közös dalunk most itt hirtelen itt a korán reggel. Na, annyira nincs már korán, mert 9 óra 9 perc van, és egyébként odakint pedig 18 fokot mutat a hőmérőt.
2: Annyira jó.
1: Imádjuk, igen, én is nagyon szeretem. Hát kicsit sajnálom, hogy a hétvégén pont a 16 fok volt. Na, de beszéljük. Ki a hétvégét. Hogy érezted magad? Voltál a Halottpénz koncerten?
2: Nem, akkor gyermekes esténk volt. Te voltál. Te helyettem is ott voltál, és bulisztem.
1: Van hangom is, úgyhogy ezért nem mentem.
2: Megmondom őszintén, én a Halottpénzt valahogy régebben jobban szerettem, vagy nekem régebben voltak nagyon jó emlékeim róla. Budapest Park, meg Strandfesztivál, meg mit. Én a legelső koncert az nekem a Strandfesztiválon volt a Halottpénzzel, ők voltak akkor úgymond a nyitónapnak, vagy nem is a nyitónap, akkor a zárónap, bocsánat, a szombaton a Well Hello-val, mert akkor robbantak úgy be igazából, és akkor már ilyen nagyon magasan tényleg nyomták a zenei ipart, és én nagyon szerettem egyébként őket, de aztán valahogy maradtak számok, amiket nagyon-nagyon kedvelek a mai napig is tőle, és rengetegszer itt is van a rádióban, és tök jókat bulizok itt rajta, mert így visznek az emlékek, de hogy úgy nem bántam, megmondom őszintén, hogy most hát jó, nem tudom hova tenni Noelt, hogy legyen, mi legyen, aztán végül is nem is bántam, mert utána úgy voltam vele, hogy másnap reggel úgy is kell, nem kell, és ha én ott megnyomom az estét, és bulizgatok egyet, akkor lehet, hogy másnap reggel nem lettem volna ilyen friss, szaladgálós Levi mellett.
1: De azért azt megnéztem volna, hogy még ilyen másnaposan úgy beálltam tudósítani.
2: Beálltam volna. Figyelj!
1: Ez indul a felvonulás.
2: Igen. A tavaly például ott nem másnaposan, viszont nagyjából 3 óra alvás után kezdtem el a tudósítást, mert hogy én hát nem 3, de mondjuk azt, hogy 5 óra alvás után, mert hogy ilyen 3-4 fele értem haza éjjel Pestről, és másnap reggel megmentem, és én hiszem, így csörgött az órám, és azt éreztem, hogy semmit nem aludtam. Hogy így, mi történik?
1: Ez előfordul.
2: Noel már ugrált a fejemen, meg nem tudom, és így mi és majdnem azt éreztem, hogy nem is tudom, egész éjszaka ittam, pedig egy korty sem ment le a torkomon, de nagyon-nagyon rosszul voltam, és mindig azért, hát igen, már öregszem, és már amikor nem iszom, akkor is másnapos vagyok, ha nem tudok eleget aludni. Úgyhogy, de nagyon jó volt, én nagyon jól éreztem magam egyébként a felvonuláson, tényleg tök jó hangulatba telt, hál' Istennek meg lehetett tartani, hát ugye pont azt ugye néztük folyamatosan, hogy mikor jelez Anita, mikor lehet menni, hogy kell, hát már haptákba álltam ott, hogy na akkor most mehetünk, nem mehetünk, megvárom addig otthon, ne jöjjek addig, meg nem tudom, szóval elég mókás volt, pont Katival is beszéltük fent a felvonuláson. Szóval tényleg azt gondolom, hogy pont addig velünk voltak az égiek, és elég sokáig így a délelőtt folyamán azért lehetett jönni, menni, még az eső sem tántorította el egyébként sem a gyerekeket, sem a szülőket, ez tök jó volt látni. Szóval, hogy én azt érzékeltem, hogy még az esőben is simán kijönnek egy városnapjára, ha egy kicsit szemerkél vagy ilyenek, pont amikor én eljöttem a halászlézás után, akkor brutál, és hogy ott álltam, hogy fogok én a csengei parkolójához eljutni innen az Ürgemezőtől
1: szárazon?
2: Úgy, hogy ne annyira ázzam el. Ugye esőkabát volt rajtam gumicsizmával, de azért nem volt kedvem túlságosan a szakadó esőbe sétálni, majd ezt így kimondtam, és az egyik ismerősöm így mondta, hogy hát de hát én megyek arra. Hát mondom.
1: Akkor azonnal.
2: Köszönöm. Igen. Mert ugye én mentem utána haza készülni, mert nekem esküvőim voltak a hétvégén, pénteken és szombaton is. Hát szegényes kövös párom az nagyon megszívta, és tegnap pont, amikor így fölébredtem, és így felhúztam a redőnyt, és ez miért nem lehetett hétvégén ez az idő? Tehát, hogy nem baj, ha hideg van, vagy úgy, hogy itt hűvös van, de azért egy 16 fok napsugárzásban mennyivel kellemesebben telt volna
1: hát el. Igen.
2: Így jártunk.
1: Hát sajnos így jártunk, de egyébként tényleg tök egyetértek azzal, hogy tök jó volt látni, hogy reggel annak ellenére, hogy ilyen borús, hűvös idő volt, itt rengetegen voltak a felvonuláson is. Ja, hát kipróbáltátok a csúszdát Levivel. Nem tudom, non, ezt is kipróbáltam már?
2: Még nem, majd ma délután megyünk fel. Ma délután megyünk fel, megígértem neki, hogy ma fölmegyünk, mert úgy voltam vele, hogy még tegnap lehet, hogy kicsit vizesebb, és ma így felszárad. Azt gondolom, hogy ma már egy kicsit úgy a föld is, meg úgy minden kicsit járhatóbb. Nagy élmény volt, megmondom őszintén, én imádok csúszdázni, tehát hogy maga a csúszdaparkokba is rengeteget jártunk, régen is, amikor még egy kicsit fiatalabb voltam, de én rendszeresen csúszdázok bármikor, bárhol, tehát nekem nincs ezzel problémám. Ugye ígértem a pénteken, csak akkor lapjak abban, amikor megnyitotta a koncertet, mert azon még ott voltunk Nonesszal, meg az apukájával, szóval bulisztunk egyet, és férjem nem nagyon szereti az ilyen gyerekzenekarokat, finoman fogalmazva, és akkor erre így rám néz, mondja, hát ez nem volt olyan rossz, ezt még így el is táncoltam rajta, az analóg balatonos esőkabátjában, szóval az volt ráírva hatalmas nagy betűk, egy analóg Balaton, és a kalapjakab a háttérben ott nyomta a talpalával ott. Tök jó volt, nagyon jól éreztem magam, én is ott bulisztunk.
1: Sőt, meséld el a Paks FM hallgatóinak, hogy egy új információt is megtudtál a Takács Noelről.
2: Aki nem hogy ő szófogadó. Föltette a kezét, hogy ő szófogadó, és így néztem rá, mondom, komolyan Noel. Így néz. Igen, de hogy tudod, ez a tipikus ilyen két ujjal jelentkezem, meg nem tudom, nagyon cuki. Igen. Néha otthon is, ugye az óvodában.
1: Igen.
2: Ezt szokták meg, és akkor fölteszi a kezét, anyuka, kaphatok még egy kis tejet, vagy nem tudom, és így, kicsim, itthon nem kell, mert csak te vagy nekem, szóval akit ki kell szolgáljak, úgymond. Szóval, hogy nagyon cuki volt, és akkor így föltette abban a pillanatban, nagyon sok gyerek, nem is tudom, kivel néztünk össze, ahol így elkezdtünk röhögni, hogy igen, ja, mert fölmondtak a kinyikákosék.
1: Várj, és akkor azt nem mondták, hogy most az anyukák tegyék fel a kezüket,
2: hogy
1: akik úgy
2: ezzel egyet értenek. Igen, és akkor ott Lorával így egymásra néztünk, és hát persze, ti is fiúk nagyon szófogadóak vagytok, szóval tök jó volt. De így ilyen esett is, nem is, volt, hogy kicsit megállt, a Noel bevágott a koncert közben egy egész kürtös kalácsot, szóval, hogy már megjött a hangulat a cukortól, de cuki volt, fölmehettünk kalapjakaphoz, meg ugye én sejtettem, amikor Anita itt volt nálunk, hogy lesz valami plusz dolog itt az átadásnál, és amikor, hogy kalapjakab is jön, este kalapjakab koncert után lesz majd ugye az átadás, akkor sejtettem, hogy valami kis fondorlat lesz benne, hogy majd vagy lecsúszik, vagy nem tudom, valamit csinál, de hogy ő lesz az átadó, és így is lett. De mi oda nem mentünk föl, rengetegen felszaladtak, és úgy voltam vele, hogy most mire csórikám sorra kerül, meg vizes is minden, most jó, mondjuk a fedett nem, de hogy mondom, én nem kockáztatok. Nem is akart, mondtam, hogy ma jövő héten jó idő lesz, feljövünk, és akkor majd itt mulatunk az ovi után, itt a csúszdaparkba. Szóval, hát én jól éreztem magam egyébként mindkét nap, tök jó volt, úgyhogy sajnálom, hogy nem maradt meg az összes program, úgymond, vagy nem lett megtartva az összes program, de egyébként az is, hogy a programoknak is a sokasága, meg a színessége addig a pontig, ameddig tényleg nagyon durván nem kezdett el esni az eső, addig tök jó volt. Mindenki nagyon élvezte, ott álltak az esőben, esernyővel, esőkabátban. Szóval, hogy így azt gondolom, hogy megmozdult Paks ismételten, és tök jó, hogy így kijöttek még az idő ellenére is.
1: És hát arról is emlékezzünk meg, hogy volt nekünk ugye a pénteki napon egy gumicsizma szépségversenyünk, és annyira cuki, nem tudom, láttad a kislányt, aki már bejött, ugye Imre Dorottya már átvette a, az ajándéket.
2: Igen, a kiszlivandás bögrét.
1: Igen, a kiszlivandás bögrét, és hát nagyon cuki volt, mert hogy a mikrofont is bevállalta. Aha. Helyes. Úgyhogy majd reméljük, hogy a többi nyertes is ilyen bevállalós
2: bátor lesz.
1: És bátor lesz, de nagyon cukik voltak, és tényleg tök jó volt látni, hogy, hogy ott is azért a 15-i napon, amikor már úgy lógott az eső lába, de hát rengetegen voltak a
2: koncerten. Hát most figyelj, én azt gondolom, igen.
1: Volt olyan, aki azt mondta, hogy fél egy-egy körül velük zárták a az estét.
2: De hát ugye utána nem nagyon, de most a koncerten te ott voltál, ott azt mondták, hogy nem igazán esett
1: nem,
2: az eső.
1: Nem, egyébként nem
2: szóval,
1: esett a koncert alatt,
2: szinte
1: nem.
2: A koncert alatt egyáltalán, utána se volt egy kicsit, csöpörésze, igen, csak. Igen, de az meg nem zavaró, most egy buliban, nem, tök jót nevettem, mert a sogoromék meg szombaton mentek halott pénzkoncertre a Budapest Parkba, és mondta, hogy már hónapokkal előtte megvették a jegyet ugye a Budapest Parkba, amikor kijött, hogy lesz. És akkor elmegyünk, azt mondja, most nem megyünk már ki pénteken megnézni, mert most gondolkoztak, most akkor hogy legyen, mi legyen, és akkor nem, mi nem megyünk ez ingyenes rendezvényre, mi elmegyünk Budapestre, ahol fizettünk érte, és megnézzük. És akkor elvitték mindkettőnknek az esőkabátját, meg mindent, de ott is elvileg pont a koncert idejére nem volt eső.
1: Na, hát akkor szerencséjük volt, legalább, mert akkor így nem áztak.
2: Hát egyébként én nem sok mindent utálok jobban, így nem az, hogy most benn vagyunk, bekuckózva, esik kint az eső, tök jó. De amikor itt tényleg program van, és lehetne menni, és nem tudom, és akkor így esik az eső. Tényleg. Hogy így felőlem lehet beborulva, vagy ilyen szemerkélhet, de ez amikor itt tényleg azt éreztem, hogy írtam is a csoportban, hogy nem tudom alig tudtam beküldeni a képeket, mert
1: igen.
2: Tudtam, mert csúszott
1: a kezemen.
2: Csak annyit tudtam, hogy a képet be, és akkor ennyit tudtam beküldeni, de hogy egyáltalán itt töröltem le, hát ugye az esőkabáttal nem sokat értem a letörléssel, szóval így zseniális volt a maga tudósításom alkalapjak a koncertről itt Nyuszi Fülben, de tényleg az, hogy tök jó programok voltak, és rengetegen voltak, és nagyon jó, hogy sok-sok civil szervezet vagy egyesület látogatott ki, és ugye ott voltak sátrakkal, nagyon sok helyre ugye benéztünk mi is, hozzátok is, a mezőföldvizes sátorba, tényleg volt ilyen mérnöki Lego, nem is tudom, azt lehetett építeni, és akkor itt áramkörök alá csatolták, tehát hogy valami eszméletlen dolog, és szerintem ez a gyerekeknek mindenhol nagyon sok olyan programot vagy élményt adtak, ami tök jó dolog volt. Mit hennáztak, csillámtetkó, mindenkinek volt egy hennája. Mondtam, hogy bevállalnám én is, de délután még szertartást tartok, úgyhogy
1: igen,
2: jól néznék ki egy csillámpónival a kezemen, miközben a szerelemről beszélek. De igen, úgyhogy hát haza az esküvőt is ugye teljesen eláztattam az eső, úgyhogy így nem baj.
1: Hát, van. Jól van, reméljük ezen nem múlik
2: ezen
1: a boldogság.
2: Nem, én mindig azt szoktam mondani egyébként a pároknak is, hogy ez az egyetlen dolog, amit nem tudsz befolyásolni. Szóval az idő egy olyan dolog, ami esőtáncot járhatsz, meg nem tudom, énekelheted a süsfelnapot, nem fogod tudni befolyásolni. Igen. Nagyon kellett egyébként ez az eső már, én azt gondolom. Én teljesen ezt érzem. Nagyon. Lehetett volna csütörtökön is, meg szerdán is ez mondhatni, szóval lehetett egy volna kicsit előbb, vagy mostanában valamikor, tehát tényleg, hogy maga a rendezvények, meg akár az én esküvőim megtartásra kerüljenek a kinti szertartás szempontjából, de például pénteken egészen addig, amíg a szertartás el nem kezdődött, sütött a nap, és nem esett az eső. És 15 óra, 30 perckor, amikor azt mondtam, hogy figyeljetek, nyugodtan elkezdhetjük előbb, mert már mindenki megérkezett, ugye körbejártunk ott, hogy mindenki itt van-e, kezdjük, ha kinti szertartást szeretnénk, akkor próbáljuk meg, mert néztem én folyamatosan az időképnek az előrejelzését, hogy a vihar már mindjárt itt van, és ugye hát láttad a felhőket, érezted már a szellőt, az a tipikus ilyen esőszellő, amit már ilyen kicsit hideg, meg, de tényleg az illatáról mindjárt jön az eső. így nézek a ceremóniamester, hogy szerintem hívjad őket, mert kezdjük el minél előbb, majd amikor elkezdtek jönni le a ceremónia helyszínre, az emberek elkezdett csöpögni, majd durván így szemetelni, és akkor így szakadni konkrétan. Úgyhogy benti szertartás volt, egy teraszon tartottuk meg, ami szintén kinti szertartásként funkcionált, szóval tök jó volt, de hogy miért is ne? Tehát, hogyha hát, most
1: igen.
2: Megint csak egy fél órával előbb kezdünk, vagy nem tudom, de hát ez honnan tudja az ember?
1: Nem tudja kiszámítani, persze. Na jó, hát minden esetre akkor azért megvolt az esküvő, megvolt a lagzi, minden buli, szupi, tök jó. Na, figyelj, most 9 óra 23 perc van, még annyira nézzünk rá, hogy milyen dalokat hozol majd itt a
2: Még nem teljes a lista. A Best of órában 2000-es évek lesznek. Mindenképp fogok készülni Sean Paul-lal, mert hát ugye tegnap volt a Budapest Parkban a koncertje, úgyhogy arról hozok egy-két infót. Hozok még Britney Spears-től, meg nem is tudom ki jön, még Shakira, Back to Black. Jók lesznek, szerintem.
1: Király, meg itt van.
2: Berecki Zoli is van, hát nyugi. Nyugi. Hát én már nagyon izgulok.
1: Ne lenne. Hát hol?
2: Szombaton koncert!
1: Tényleg, és te mész oda?
2: Igen.
1: Hát persze, hogy mész.
2: Nyilván. Tehát, egyébként Zolival beszéltem, mert hogy kérdeztem tőle, hogy nem lehetne elmenni egy főpróbájára, és hogy arról, és mondja, hogy hú, Vivi, azt mondja, nincs kapacitásom beszélgetni senkivel sem, hogy mit a TV2 kim volt múltkor, de hogy az is ilyen annyira feszes tempóban csinálják, most ruha próbáljuk meg, a nem tudom mit, és nem is ez a lényeg, és akkor én mondom, hogy és izgulsz már, és akkor mondja, hát azt nem mondom, hogy nem izgulok, de hogy most nézegettem egy-két videót erről az egészről, amiket Ábel Anita csinált így a Dolhai, Mészáros Árpád Zsolt, Janza Katával, tök jó gizet, és mondta, hogy hát amikor először elkezdték énekelni a Lehetsz királyt, akkor azért a könycseppek lecsordultak mindenki arcáról. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd milyen élményekkel térek én is vissza a jövő héten.
1: Na hát ezt kidumáljuk mindenképpen, erről nagyon, majd mesélned kell.
2: Igen, nagyon várom
1: hát
2: már.
1: Kíváncsi leszek, igen, egyébként én is láttam ezeket a kis bejátszásokat, és biztos, hogy tehát azért tényleg 50 éves, 30 év zenei pálya már mögötte van, igen, és nem is akár milyen zenei pálya, és onnan összeválogatni azokat, akikkel együtt dolgoztam, nem is akár hogyan, volt felesége is, hát, ott lesz.
2: És hogy tök jó, hogy mondta, hogy azonnal visszajöttek azok, amik akkor összhangban voltak, és ugye ezt hányszor mondta, hogy lehet, hogy a magánéletben nagyon nem passzoltak már a végén, és nem működött már az egész, de ahogy fölléptek a színpadra, ez azonnal változott, és valószínű ez lesz most is, tehát hogy én azt gondolom, és igen, úgyhogy jó lesz, nagyon várom már.
1: Na hát figyelj, addig még biztos találkozunk,
2: biztos,
1: de ettől függetlenül már most mondom, hogy érezd nagyon jól magad, és akkor hozzál majd tudósítsál onnan.
2: Egy-két videót majd hozok. Hát a kerek egészt, meg az ajándék is lesz, meg mondta, hogy lesz egy ilyen 22 perces medli, ami ugye a számaiból ilyen összevágott, hogy nem énekel mindent el végig, hanem a legjobb részek azokból. Tehát, hogy akár amikor 20 éves volt, és onnan, vagy amikor az első lemezét kiadta, úgyhogy jó lesz.
1: Na, szuper, nagyon ez izgalmasan hangzik. Na jól van, Vivi, én akkor átadom neked a terepet, mert hogy mostantól egészen 2 óráig te hozod majd itt a jó kis slágereket, én pedig egy Pastrid számmal búcsúzom, a hazamennékkel, és nem csak hazamennék, hanem én haza is megyek.
2: Most azonnal!
1: Úgyhogy igen, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem az élesztőben. Reggel 6:30 között Harmad Gabit hallottátok, most pedig tartsatok Takács Nagy Vivivel, és további szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek!

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: szép napot mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán meglessük, hogy milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok velem, most pedig jöjjön Taylor Swift-től az Opel Light 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

By Alex és a Slap szól, tőlük pedig a Széllel szemben 2018-ból. Mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélékül majd az északnyugati szél, délutánra pedig 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Szerencsére visszatért a jó idő ezen a héten már, úgyhogy minél több időt próbáljatok meg kintölteni a szabadban. Délután még jövök egy időjárás jelentéssel, ahol a holnapi időjárást veszük górső alá. Addig is

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd-Észak-Iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd-Centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Szintén az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányunként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd-Dél-Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd-Centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Szekszárd-Gemenc csomópontnál burkolat felújítás kezdődött, a 142-es és a 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtás biztosítják az autósok számára. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél útkarbantartási munkák folynak mindkét irányba. Útszükület várható. Szintén ezen az útvonalon csak a 0-es és a 19-es kilométer között kaszálás zajlik. Mindkét irányba útszükület várható. Dunaföldvár Németkér összekötő úton árok patkai szegély rendezés zajlik a 14-es és a 15-ös kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Paks Nagydorog Sárszentlőrinc összekötő úton kaszálás zajlik a 2-es és a 20-as kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Fad-Gerjen Paks összekötő úton is kaszálás zajlik a 0-as és a 17-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, úgyhogy ti is vezessetek óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk.
2: Gasman, Gasman, Gasman.

0: Manna FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
2: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
3: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
2: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 68 79-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
4: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
5: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madar. Viselt büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán hétfőn. Orbán Anita a döntésről azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba, és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük, tette hozzá a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban, írja az MTI. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára hétfőn az első kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tett Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt. Az MTI-hez eljutatott közleményében Havasi Bertalan azt írta, Magyar Péter a nyilvánosságban is közvetített minisztérium bejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a dísztéri minisztériumi hivatal épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található. Havasi Bertalan hangsúlyozta, a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Ráadásul az állami vezetői igazolványa a felmentéséig valamennyi minisztériumhoz és közintézményhez történő belépésre feljogosította, függetlenül elnevezéstől, költözéstől, emelte ki Havasi Bertalan. Május 15-én egésznapos várostörténeti konferencia zajlott Pakson, immár harmadik alkalommal a Paksi Városi Múzeumban, a Paksi Települési Értéktár Bizottság szervezésében. Az előadások Paks történetéből és kultúrájából című tudományos ülésen részt vett Fér György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Hanol János, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke és dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója. A délelőtt folyamán Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régész múzeológusa egy elfeledett őrtorony nyomában címmel tartott előadást, ezen kívül számos érdekesség hangzott el a középkori gyapa temploma és temetője kapcsán. a paksi kúriák alaprajzi kialakításáról. De szó esett a paksi katolikus nevelésről és oktatásról is. Délután dr. Németh Gabriel, a paksi helytörténész, a Dunakömlődi németek története 1945 után a források tükrében címmel tartott előadást. Az eddig még fel nem tárt és nem kutatott aktáknak és a dunakömlődieknek a történetét kutatja. Dr. Németh Gabriella családi érintettsége folytán kezdett el foglalkozni a témával.
7: 1991-ben egyetemistaként kezdtem kutatni a dunakömlődi svábokat, személyes érintettség miatt, a családom története miatt, ugyanis kiskoromban nem értettem, hogy miért nincs együtt a család, mert amikor már a hatalom engedte, akkor az édesanyámnak a nagyszüleihez, vagyis az én dédszüleimhez mindig elindultunk Ausztriába, és én ezt nem értettem, hogy ez miért történik, hogy a dédszülők Ausztriában élnek és osztrák állampolgárok, hiszen ők is Dunakömlődön születtek. És ugye egyetemistaként már ez nagyon érdekelt, ez a kérdés, akkor az ott élt és Dunakömlődön még, hogy így mondjam, megmaradt német ajkúak, akik még elmerték mondani a szokásaikat, jeles napjaikat, akkor ezt dolgoztam fel a családi érintettségem okán, hiszen addigra már ugye megtudtam, hogy a dédszüleimet gyakorlatilag kitelepítették sok ezer dunakömlődi társukkal együtt. Talán ez volt a családi történet, ami miatt én nagyon a téma felé fordultam. Akkor a hagyományőrzésben ez egy elég értékes munka, hiszen a
6: dr. Németh Gabriella helytörténész ezen kutatásait a Néprajzi Múzeum díjazta.
7: Amint időm engedte, állandóan kutattam a dunakömlődi németek történetét, nem csak a dédszüleimét, hanem a sok ezer társuk történetét. Schilling Roger életével is foglalkozom, és a kutatásaim azt is érintik. Ugye az ő története is, egy Dunakömlődön született ciszterci rendi szerzetesről beszélünk, ugye a zenekar révén a magyarországi németek ismerik az ő nevét is, és hát nem csak a magyarországi németek, hanem a közvélemény. Az ő pályáját is kutatom, nagyon sok anyagot kapok az Ircről, és a levéltárosok abban is segítenek, tehát most egy picit a bőség elindult, mert ezen kívül a családtörténeteken kívül, a levéltári adatokon, Schilling Roger összes adatán kívül, Schilling Roger munkásságán kívül nagyon sok minden van még, amit fel kell tárni, és úgy gondolom nem csak a 80. évforduló miatt aktuális, hanem azért is, mert eddig erről nem lehetett beszélni. És az akták nem régen nyíltak meg.
6: Az egésznapos várostörténeti konferencián dr. Hanol János helytörténész, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke építészeti emlékeinkről, a Sárgödör térről és a paksi présházakról beszélt a hallgatóságnak. Míg Csellenko Erika, az Atomenergetikai Múzeum munkatársa, az atomerőmű építésének történetéből hozott pillanatképeket. Nagy Márton Géza, a Magyar Rendészettudományi Társaság polgári nemzetbiztonsági tagozat, Állambiztonsági Szolgálat működéstörténeti kutatócsoport kutató az atomerőmű és állambiztonság kapcsolatát fejtette ki előadásában. A harmadik Paksi Várostörténeti Országos Tudományos Konferencia Paksváros önkormányzata támogatásával a Paks Nagy Monográfia projekt keretében valósult meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, ezeken kívül pedig meglessük, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok nektek két tudósítást is Páfi Kati kolléganőmtől. Az egyik a Város Történeti Konferenciáról fog érkezni, a másik pedig a Szivárvány Egyesület Családi Napjáról. Az óra végén pedig érkeznek még a közlekedési hírek, úgyhogy tartsatok velem. Most pedig megyünk tovább Travis McCoy-jal és Bruno Mars-szal, tőlük pedig szóljon a Billionaire 2010-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt. I wanna

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 20-án Abba és Boniem koncertsó lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel a Csengei Dénes Kulturális Központ színháztermében 19 órakor. Május 21-én Zene nélkül mit érek én, Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert lesz a Babicsban. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter dalai fognak felcsendülni Szulák Andrea és Kocsis Dénes előadásában 19 órakor. Május 23-án 19 órakor a Művészetek Házában Orgonák éjszakája lesz, melyen közreműködik Lozsányi Julianna, Lozsányi Soma és a Lozsányi Tamás, a műsor közlő pedig Molnár Márta lesz. Május 24-én Kalocsán az érsekkerti szabadtéri színpadon pünkösdi koncert lesz, melyen fellép a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar, a Kiskunhalasi Városi Fúvózenekar és a Kalocsai Fúvózenekar is. A rendezvényre a belépés pedig díjtalan. Május 22-e és 25-e között rengeteg programmal vár bennünket a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. Minden napra rengeteg fellépő és műsor lesz. Május 22-én DJ Pajero kezdi meg a The Platz Outdoor Special Edition keretében. Május 23-án például 10.30-tól veszi kezdetét a program az Iszkiri Gyerek zenekarral, de jön Dánielfi Gergő koncert is, valamint Desperado fog fellépni szintén a placon 23 órakor. 24-én 10.30-kor kezdetét veszi a NAB buborék együttessel, Tücsök zenés színpad lesz 16 órakor, 20 órakor pedig a TNT, és még 23 órakor a Zanzibár zenekar is tiszteletét teszi a színpadon. 25-én Kalapjakab koncert lesz 10.30-kor, 15 órakor pünkösdi programok lesznek, és 19.30-kor pedig a Vétek zenekar fog fellépni, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat. Május 27-én Kőhalmi Zoltán önálló estje lesz Pakson a Csengeiben, Fejben dől el címmel 18 órakor. Remélem tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm tudósítását. Május 15-én egész napos város történeti konferencia zajlott Pakson, immár harmadik alkalommal a Paksi Városi Múzeumban, a Paksi Települési Értéktár Bizottság szervezésében. Az előadások Paks történetéből és kultúrájából című tudományos ülésen részt vett Fér György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Hanó János, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke, és dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója. A délelőtt folyamán Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régész múzeológusa egy elfeledett őrtorony nyomában tartott előadást, ezen kívül számos érdekesség hangzott el a középkori gyapa temploma és temetője kapcsán a paksi kúriák alaprajzi kialakításáról. Szó esett még a paksi katolikus nevelésről és oktatásról is, délután pedig dr. Németh Gabriella, paksi helytörténész, a dunakömlődi németek története 1945 után a források tükrében címmel tartott előadást, aki az eddig még nem feltárt és nem kutatott aktákat és a dunakömlődiek történetét kutatja. Dr. Németh Gabriella családi érintettsége folytán kezdett el foglalkozni a témával, a következőben ezt hallhatjátok most.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 1991-ben egyetemistaként kezdtem kutatni a dunakömlődi svábokat. Személyes érintettség miatt, a családom története miatt, ugyanis kiskoromban nem értettem, hogy miért nincs együtt a család, mert amikor már a hatalom engedte, akkor az édesanyámnak a nagyszüleihez, vagyis az én dédszüleimhez mindig elindultunk Ausztriába. És én ezt nem értettem, hogy ez miért történik, hogy a dédszülők Ausztriában élnek és osztrák állampolgárok, hiszen ők is dunakömlődön születtek. És ugye egyetemistaként már ez nagyon érdekelt, ez a kérdés, akkor az ott élt, és Dunakömlődön még, hogy így mondjam, megmaradt német ajkúak, akik még elmerték mondani a szokásaikat, jeles napjaikat, akkor ezt dolgoztam fel a családi érintettségem okán, hiszen addigra már ugye megtudtam, hogy a dédszüleimet gyakorlatilag kitelepítették sok ezer dunakömlődi társukkal együtt. Talán ez volt a családi történet, ami miatt én nagyon a téma felé fordultam. Akkor a hagyományőrzésben ez egy elég értékes munka, hiszen a Néprajzi Múzeum ezt díjazta, ezt a kutatásomat, és akkor ez egy országos ötödik díjat nyert. Amint időm engedte, állandóan kutattam a dunakömlődi németek történetét, nem csak a dédszüleimét, hanem a sok ezer társuk történetét, az előzöttek, mert ugye amelyik hatalom előzésnek hívta, kitelepítésnek, deportálásnak, gyakorlatilag mind a három szó helytálló. Jelenleg a családtörténeti kutatásokon kívül, mert rengeteg család megkeresett a túlélők, szívesen elmesélik már, mert nem félnek, hogy mi is történt az ő családjukkal. Rengeteg túlélő van még. Jelenleg a Szekszárdi Levéltárban kutatom a kitelepítési aktákat. Ehhez tudományos engedélyt kellett kapnom, a Vosinski Múzeum igazgatójától kaptam, tehát nem csak, hogy beletekinthetek, hanem tudományos célral kutathatom ezeket az aktákat. Természetesen nem csak a dédszüleim aktáit kutatom, hanem az egész több ezer dunakömlődit, akit vagomba tettek 1946. május 30-án, és hát ez egy évforduló, hiszen éppen 80 éve történt, tehát emeljük ki, hogy itt jelenleg nem véletlen a téma sem, hiszen 80 évvel ezelőtt történt az egész. De természetesen a téma nagyon nagy, Schilling Roger életével is foglalkozom, és a kutatásaim azt is érintik. Ugye az ő története is, egy dunakömlődön született ciszterci rendi szerzetesről beszélünk, ugye a zenekar révén a magyarországi németek ismerik az ő nevét is, és hát nem csak a magyarországi németek, hanem a közvélemény. Az ő pályáját is kutatom, nagyon sok anyagot kapok az Ircről, és a levéltárosok abban is segítenek, tehát most egy picit a bőség elindult, mert ezen kívül a családtörténeteken kívül, a levéltári adatokon, Schilling Roger összes adatán kívül, Schilling Roger munkásságán kívül nagyon sok minden van még, amit fel kell tárni, és úgy gondolom nem csak a 80. évforduló miatt aktuális, hanem azért is, mert eddig erről nem lehetett beszélni, és az akták nem régen nyíltak meg.
1: Dr. Hanó János helytörténész, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke építészi emlékeinkről, a Sárködör térről és a paksi présházakról beszélt a hallgatóságnak. Cselenko Erika, az Atomenergetikai Múzeum munkatársa, az atomerőmű építésének történetéből hozott pillanatképeket. Nagy Márton Géza, a Magyar Rendészet Tudományi Társaság polgári nemzetbiztonsági tagozat Állambiztonsági Szolgálat működés történeti kutatócsoport kutatója, az atomerőmű és az állambiztonság kapcsolatát fejtette ki előadásában. A harmadik Paksi Város Történeti Országos Tudományos Konferencia Paksváros önkormányzata támogatásával a Paks Nagy Monográfia projekt keretében valósult meg.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, korahajnaltól este 9-ig, a Kecskeméti út 72 szám alatt.

0: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítását a mai napra. A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelés igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. Az Egyesület aktív közösségi életet él, angyalkommandója rendszeresen szervez ruhaosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. A családi napon kolléganőnk a Szivárvány Egyesület vezetőjével, Pákolicné Lengyel Erikával beszélgetett, ezt hallhatjátok most.
2: A Szivárvány Egyesület első alkalommal tartotta családi napját, nagyon kellemes környezetben, itt az Egyesületnek az udvarán. Pákolicné Lengyel Erika elnök az, aki tulajdonképpen arról kérdezek, hogy mennyire volt népszerű ez a program, mennyien jöttek, és mire volt lehetőségük azoknak, akik ide kilátogattak a ti első családi napotokra.
3: Első alkalommal nem voltak most olyan rengetegen, de szépen jöttek, főleg a délelőtti időpontban. Ez köszönhető valószínűleg annak is, hogy akkor 10-től 12-ig volt ugye a nagyon népszerű arcfestési és csillámtetkó lehetőség, ugye azt nagyon szeretik a gyerekek, de emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban, ugye csak érintéssel, tapintással. Aztán többféle célba dobó lehetőség volt, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni, és bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot.
2: A Paksi Szivárvány Egyesület mit szervez legközelebb? Terveztek-e valamit a közeljövőben?
3: Igen, vakáció beköszöntét szeretnénk majd legközelebb megünnepelni. Egyrészt hasonló programokkal, másrészt ott majd lesznek még újdonságok is, úgyhogy reméljük, hogy beépül ez most majd lassan a köztudatba, hogy itt nálunk elég jó programok várhatóak, és akkor egyre többen látogatnak el hozzánk, hiszen minden programunk ilyenkor ingyenes. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan család, is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus a autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen.
2: Fontos számotokra, hogy a nyugalmat, a csendet és a körülményeket biztosítsátok ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak.
3: Igen, ez egy nagyon jó helyszín most itt az új helyünkön, ugye a Dózsa György út 96 az Eszivel szemben. Úgyhogy nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
2: Mikor költöztetek ide?
3: Tavaly márciusban költöztünk, ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig tudunk maradni, vagy meddig maradhatunk, ezért akkor ugye úgymond ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig hát ugye lehetőségeink engedik, tehát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon akkor tudjunk itt ilyen programokat tartani.
2: Egyébként van arról statisztikátok, illetve adatotok, hogy itt Pakson és környékén, vagy ti a Paksot feditek le, mennyi hasonló problémával küzdő család van?
3: Statisztikák azért nem lehet róla, mert ugye ez ugye védett adatnak számít, tehát sehonnan erre nézve konkrét adatot nem lehet kapni, viszont ugye a tapasztalataink azt mutatják, ugye a hozzánk tartozik ugye az Angyalkommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi ugye az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Ha nem fiatal, akkor esetleg egy idősebb, a rokkantság vagy fogyatékosság az nagyon sok családba előfordul.
2: Ide is lehet egyébként hozni helyileg adományokat a városból, vártok-e esetleg a lakosságtól.
3: Igen, itt vesszük át az adományokat is, a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik. Ez a karitatív munkánk az egyesületben. Most igazából ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert azt elég sokat kaptunk. Most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron a tanszergyűjtés. Iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat, amik az iskolában még használhatóak, úgyhogy most az lesz majd a következő. És hát amit folyamatosan és egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye az az tartós élelmiszer. Leinformált családjaink vannak, tehát ott biztosan a papírokkal bizonyítottan tényleg rászoruló családokról beszélünk. Tehát ruhát, cipőt azt tudunk mindenkinek adni, aki azt mondja magáról, hogy neki arra szüksége van, de tartós élelmiszer például az csak annak, aki igazoltan rászoruló.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdészak-ipar terület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd ért centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Szintén az M6-os autópályán Érnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd ércentrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Szekszárd-Gemenc csomópontnál burkolatfelújítás kezdődött, a 142-es és a 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Hird határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél útkarbantartási munkák folynak mindkét irányba. Útszükület várható. Szintén ezen az útvonalon csak a 0-es és a 19-es kilométer között kaszálás zajlik. Mindkét irányba útszükület várható. Dunaföldvár Németkér összekötő úton árok patkai szegély rendezés zajlik a 14-es és a 15-ös kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Paks Nagydorog Sárszentlőrinc összekötő úton kaszálás zajlik a 2-es és a 20-as kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Fad-Gerjen Paks összekötő úton is kaszálás zajlik a 0-as és a 17-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, úgyhogy ti is vezessetek óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süssű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az orosz taktikai nukleáris fegyverek Fehér Oroszország területén történő telepítése, valamint a két diktatúra közös nukleáris hadgyakorlatai a globális biztonság számára példátlan kihívást jelentenek, amely határozott nemzetközi választ igényel, közölte hétfőn az ukrán külügyminisztérium a tegnap kezdődött Fehér Orosz-orosz nukleáris hadgyakorlatokra reagálva. A Fehér Orosz Védelmi Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Fehér Oroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket. A tárca tájékoztatása szerint azt fogják gyakorolni, hogyan szállítsák és készítsék elő bevetésre a nukleáris lőszereket. Az ukrán külügyi tárca honlapján kiadott közleményében emlékeztetett arra, hogy a közös gyakorlat közvetlenül sérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés alapvető első és második cikkét, amelyek szigorúan tiltják, hogy atomfegyverrel rendelkező államok tömegpusztító technológiák feletti ellenőrzést adjanak át, illetve azt, hogy a nukleáris fegyverzettel nem rendelkező államok ezt átvegyék, írja az MTI. Az államháztartás bruttó konszolidált névértéken számított adóssága 69.012 milliárd forint, a GDP 77,9%-a volt az első negyed év végén, 3,3%-ponttal magasabb a tavalyi év végi 74,6%-nál. A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 4.964 milliárd forint, a GDP 5,6%-a volt a március végén záruló egy évben, jelentette hétfőn a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyed évében az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2.130 milliárd forintot, a negyedéves GDP 10,9%-át tette ki. Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási igénye 2.452 milliárd forint, a helyi önkormányzatok finanszírozási képessége 291 milliárd forint, a társadalombiztosítási alapoké pedig 32 milliárd forint volt, írja az MTI. Megtartotta második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
5: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr, felkérte kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
4: Hétfő reggel 2 baleset is történt az M6-os autópályán Paks térségében, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Reggel 8:30 körül az autópálya Budapest felé vezető oldalán a 110-es kilométer szelvényben egy autós nekiütközött egy útkarbantartásban résztvevő tehergépkocsi hátulján lévő ütközésgátlónak. A balesetben az elsődleges információk szerint az okozó jármű vezetője súlyosan megsérült. Az útkezelő gépkocsijában utazó sofőr könnyebb sérülésekkel úszta meg az ütközést. Röviddel ezután másik két kocsi is összeütközött a 111-es kilométer szelvényben, ami miatt az érintett szakaszt szintén lezárták. Ebben a balesetben az okozó sofőr az elsődleges információk szerint szintén súlyosan sérült meg, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: köszi Robi a híreket, a stúdióban pedig ismét Takács Nagy Vivi. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, ugyanis jönnek a jó zenék, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ahol az ezredforduló legjobb slágerei jönnek. Aztán hozok nektek egy tudósítást is Harmad Gabi kolléganőmtől, aki Dunaföldváron járt a Kóró Ázdói kórus koncertjén. Erről hallhattok majd pár gondolatot, és hozom nektek a FIFA világbajnokság hivatalos dalát, amit Shakira fog énekelni, úgyhogy ezt is hallhatjátok itt a következő percekben nálunk a Paks FM-en. Most viszont megyünk tovább Olivia Dean egyik legjobb slágerével, szóljon most tőle a So Easy 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

Amy Winehouse és Mark Ronson, szólt tőlük pedig a Valerie 2007-ből. Többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek az ezredforduló legjobb slágerei, és olyan előadók érkeznek még, mint Natasha Bedingfield, Back to Black, Leanne Rimes, Shakira, Berecki Zoli, Sean Paul is, úgyhogy tartsatok velem a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Jonas Blue-val, tőle pedig szóljon a Mama 2017-ből.

0: elmegyek az álmaimért.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: És már hozom is nektek Harmad Gabi kolléganőm tudósítását, mert hogy az olaszországi Coro Ázdoe kórus járt Dunaföldváron május 16-án, és adott koncertet a Magyar László gimnázium udvarán a Dunaföldvári Cantemus kórus meghívására. Babanyec László, aki egyben a paksvárosi vegyeskar karnagya is, mesélt kolléganőnknek az esemény létrejöttéről, és a koncerten felcsendülő repertoárról is. A következő percekben a készült beszélgetés egy részletét hallhatjátok.
3: Tavaly szeptemberben jelentkeztek nálam egy Tolmás hölgy segítségével, hogy ők szeretnének közös koncertet tartani a Dunaföldvári kórussal, meg önálló hangversenyt is tartani még egyet valahol. És ebben kérték a segítségünket, mint kórus, meg mint karnagy, hogy szervezzük meg ezeket a koncerteket. Röviden, tömören így kerültek hozzánk.
4: Honnan érkezett ez a kórus egyébként?
3: Monte Cassinóból, ez a település Róma és Nápoly között van félúton.
4: És esetleg a Dunaföldvári kórus is tervez majd menni Olaszországba hozzá?
3: Ez egy félig meddig ilyen diplomáciai kapcsolatfelvétel is volt, ez a látogatás az ő részükről. Ők most eljöttek hozzánk, adtak két koncertet, és ők cserébe meghívtak minket is ugyanúgy Olaszországba, és jövőre, ha minden jól alakul, akkor kimegyünk Olaszországba, és megtartunk mi is kettő koncertet.
4: Hogy értékeled, milyen volt egyébként a koncert?
3: Maga a koncert hangulata nagyon jó volt. Az első felében jó opera áriák és opera részletek hangzottak el. Volt köztük több olyan dallam, ami ismerős volt a közönség számára. A másik felében pedig olasz dallamok, és mondhatnám olasz slágerek, amik tartalmazták és összetükrözték a szenvedélyt és az olasz mentalitást.
4: A Dunaföldvári Cantemus kórus is énekelt? Nektek is volt külön repertoárotok, vagy most csak az olasz kórus voltam?
3: Igen, a kérésük az volt, hogy mint házigazda kórus legalább egy rövidet énekeljünk a koncert. Tehát mi nyitottuk egy balatoni népdalsokorral, és utána ők megtartották a saját műsorukat, koncertjüket, és a koncert végén volt, hogy mondjuk kicsúcsosodás, ahol a két kórus közösen elénekelt két művet. Egy olaszt, a Volárét, ami slágerből mindenkinek ismerős lesz, meg egy magyar művet is, az pedig Bárdos Lajostól Szellőzzük távol című mű volt.
2: A Monte Cassinói Coro Ázdoe kórus Mauro Niro vezényletével másnap Dunaföldvár után Dunavecsén is fellépett.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Szégyenitől szólt az 1000 nap 2024-ből, én pedig már is mutatom nektek a 2026-os FIFA világbajnokság hivatalos dalát, ami Shakira lett újból, mint annó 2010-ben. Tőle most akkor szóljon a Die Die.
1: Brand new music.
2: Brand new.
1: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok.

Kopikontól szólt a Torda 2007-ből, merről mindig az eszis diák éveim jutnak eszembe, mert hogy ez a dal rengetegszer felcsendült akkor, amikor a sulival, és úgymond az egész tizedik osztállyal elmentünk Erdélybe, és csodálatos napokat töltöttünk együtt, és ez a dal volt még, amikor a szallagtűzünk volt, és készítettünk egy ilyen videót, ez volt az első részében, úgymond a főcím dala ennek a videónak, úgyhogy szép emlékeim vannak erről. Most viszont egy kicsit elbúcsúzom tőletek, de hamarosan jövök vissza hozzátok, és hozom Robi hírei után a legjobb ezredfordulós slágereket.

0: mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és ezekben a percekben kezdődik a tárgyalás a kormánytagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában. Magyar Péter jelezte, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását, írja az MTI. Megtartotta második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
5: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr felkérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
4: A tűzoltók egy tűzeset mellett 28 műszaki mentéshez vonultak, amelyek jelentős részét 22 esetben a viharos szél miatt leszakadt faágak és kidőlt fák okozták a hétvége folyamán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Fák dőltek villanyvezetékre, személyautóra, garázsra, valamint kerékpárútra és közutakra, emellett két esetben ingatlanokban összegyűlt vizet távolítottak el a mentőegységek. Szombat délután egy vegyes tüzelésük azán gyulladt ki Nagymányokon, egy József Attila utcai családi ház szuterénjében. A tűzesethez a bonyhádi és szekszárdi hivatásos, valamint a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár fedezete mellett távolították el a még izzó, parázsló részeket. A lángokat a tulajdonosok a tűzoltók kiérkezése előtt egy kéziporral oltókészülékkel eloltották. Személysérülés nem történt, az ingatlan lakható maradt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, Zsinórban harmadszor végzett a dobogón. Az érem átadás a szekszárdi Fritz birtokon volt vasárnap az évzáró összejövetel keretében. Bognár György vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzést a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
6: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele ebbe a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első fél időben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a 3 pontot megszerezzük. Nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben is, a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha 2-3 fiatalt berakunk, nem okoz gondot. De hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
4: A Paksi FC Bognár György irányítás alatt érte el a legnagyobb sikereket, 2 magyar kupa győzelem, 1 bajnoki ezüst és bajnoki bronz után most egy újabb bronzérem.
6: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. A harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén, de aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor se volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, Paks FM Best of Slágerek az ezredfordulóról.
7: 12-re 6 perc van, és Robi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket. Nem mellesleg az ezredfordulóból érkeznek jobbnál jobb dalok és előadók. Meg is kezdjük az órát egy igazi Best of Slágerrel. Szóljon Natasha Bedingfieldtől a These Words 2004-ből.
0: Paks FM Best of Slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián.

Britney Spears-től szólt az Overprotected 2001-ből, és hát nem régiben ugye életi jelet adott magáról a közösségi oldalán az énekesnő, mert hogy visszatért, bár sokan örülnek ennek, hogy a popstar végre ugyebár visszatért videó formájában a közösségi oldalakra, akadnak azokban aggodalomra utaló jelek is. Az énekesnő ugyanis látszólag nincsen jól, hiába állítja ennek az ellenkezőjét egy közeli forrás. Nemrégiben, meg még attól is hangos volt a sajtó, hogy az énekesnő jelenetet rendezett egy étteremben, amelyről a szemtanúk is beszámoltak, majd nem sokkal a botrány kirobbanása után maga Britney Spears is megszólalt. Most viszont úgy tűnik, hogy visszatért a közösségi médiában, miután nemrég egy videót töltött fel az Instagramra. Britney ezen egy feltűnően élénk pink színű, mélyen dekoltált miniruhában látható, mialatt egy képzelitbeli kifutón sétál végig magas sarkú cipőjében, és tánc mozdulatokat mutat be. A videó alá csupán annyit írt: szebb napot. Hát most én megnéztem ezt a videót, egy ilyen full átlátszó az eleje a ruhának egyébként. Hát egy ilyen nagyon rövid pár másodperces videó ez. Nagyon sajnálom, hogy még mindig itt tartunk. Én azt hittem, hogy majd az elvonulása után helyes mederbe keveredik majd az élete. Eddig nem úgy néz ki, úgyhogy szurkolunk innen is a stúdióból Britneynek, hogy visszataláljon önmagához. Most viszont megyünk tovább. A jó zenékkel Animal Cannibals-től fog szólni. A mindenki azt akarja 2002.

gonna be there. Sean Paultól szólt az Ever Blazing 2006-ból, aki a Budapest Parkban adott nagy koncertet, teltházas koncertet május 17-én vasárnap, és ha bár nagyon félt mindenki az időjárástól, szerencsére a rajongók megúszták, és egy hatalmasat bulizhattak a jamaikai énekesnek a turné állomásaként. Az este hangulatát Inna alapozta meg, aki élőzenekarként lépett a színpadra. A román világsztár egy lendületes klub hangulatú produkciót adott elő, és már az első percekben is megmozgatta a közönséget. Slágerei energiája és közvetlen színpadi jelenléte tökéletes felvezetést adott Sean Paul koncertjéhez a Budapest Parkban, ahol a fő produkció előtt már igazi fesztivál hangulat alakult ki. Itt többen azt írják kommentekben, hogy Sean Paul és Inna közös vasárnapi estéje nem csak egy koncert volt, hanem egy igazi nyári ünnep. Teltház, világsztárok, slágerek, karibi ritmusok és egy több ezres közösség, amely az első percről az utolsóig együtt élt a zenével. Hát remélem, aki eljutott, az jól érezte magát ezen a koncerten. Mi viszont most megyünk tovább, egy jó kis Desperado dallal, szóljon tőlük a Táncolj 2006.

0: Reklám.
1: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Fiesztától szólt a Meddig Tart 2000-ből, én ezzel a dallal zárom a Best of Four-át, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Robi hírei után még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. május 19-e kedd 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Kormányülésen tárgyaltak a paksi atomerőművel és a Paks 2 projekttel kapcsolatban. Tudományos konferenciát rendeztek Pakson, értékelte a bajnoki évadot Bognár György. Már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Megtartotta második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
2: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr felkérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
1: Május 15-én egész napos város történeti konferencia zajlott Pakson, immár harmadik alkalommal a Paksi Városi Múzeumban, a Paksi Települési Értéktár Bizottság szervezésében. Az előadások Paks történetéből és kultúrájából című tudományos ülésen részt vett Fér György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Hanol János, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke és dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója. A délelőtt folyamán Német Roland, a Paksi Városi Múzeum régész múzeológusa egy elfeledett őrtorony nyomában címmel tartott előadást, ezen kívül számos érdekesség hangzott el a középkori gyapa temploma és temetője kapcsán, a paksi kúriák alaprajzi kialakításáról. De szó esett a paksi katolikus nevelésről és oktatásról is. Délután dr. Német Gabriel, a paksi helytörténész, a Dunakömlődi Németek története 1945 után a források tükrében címmel tartott előadást. Az eddig még fel nem tárt és nem kutatott aktáknak és a dunakömlődieknek a történetét kutatja. Dr. Német Gabriella családi érintettsége folytán kezdett el foglalkozni a témával.
3: 1991-ben egyetemistaként kezdtem kutatni a dunakömlődi svábokat, személyes érintettség miatt, a családom története miatt, ugyanis kiskoromban nem értettem, hogy miért nincs együtt a család, mert amikor már a hatalom engedte, akkor az édesanyámnak a nagyszüleihez, vagyis az én dédszüleimhez mindig elindultunk Ausztriába, és én ezt nem értettem, hogy ez miért történik, hogy a dédszülők Ausztriában élnek és osztrák állampolgárok, hiszen ők is Dunakömlődön születtek. És ugye egyetemistaként már ez nagyon érdekelt, ez a kérdés, akkor az ott élt, és Dunakömlődön még, hogy így mondjam, megmaradt német ajkúak, akik még elmerték mondani a szokásaikat, jeles napjaikat, akkor ezt dolgoztam fel a családi érintettségem okán, hiszen addigra már ugye megtudtam, hogy a dédszüleimet gyakorlatilag kitelepítették sok ezer dunakömlődi társukkal együtt. Talán ez volt a családi történet, ami miatt én nagyon a téma felé fordultam. Akkor a hagyományőrzésben ez egy elég értékes munka, hiszen a
1: dr. Németh Gabriella helytörténész ezen kutatásait a Néprajzi Múzeum díjazta.
3: Amint időm engedte, állandóan kutattam a dunakömlődi németek történetét, nem csak a dédszüleimét, hanem a sok ezer társuk történetét. Schilling Roger életével is foglalkozom, és a kutatásaim azt is érintik. Ugye az ő története is, egy Dunakömlődön született ciszterci-rendi szerzetesről beszélünk, ugye a zenekar révén a magyarországi németek ismerik az ő nevét is, és hát nem csak a magyarországi németek, hanem a közvélemény. az ő pályáját is kutatom, nagyon sok anyagot kapok az Ircről, és a levéltárosok abban is segítenek, tehát most egy picit a bőség elindult, mert ezen kívül a családtörténeteken kívül a levéltári adatokon, Schilling Roger összes adatán kívül, Schilling Roger munkásságán kívül nagyon sok minden van még, amit fel kell tárni, és úgy gondolom nem csak a 80. évforduló miatt aktuális, hanem azért is, mert eddig erről nem lehetett beszélni, és az akták nem régen nyíltak meg.
1: Az egésznapos várostörténeti konferencián dr. Hanol János helytörténész, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke építészeti emlékeinkről, a Sárgödör térről és a Paksi Présházakról beszélt a hallgatóságnak. Míg Csellenko Erika, az Atomenergetikai Múzeum munkatársa, az atomerőmű építésének történetéből hozott pillanatképeket. Nagy Márton Géza, a Magyar Rendészet Tudományi Társaság polgári nemzetbiztonsági tagozat, Állambiztonsági Szolgálat működéstörténeti kutatócsoport kutatója az atomerőmű és állambiztonság kapcsolatát fejtette ki előadásában. A harmadik Paksi Várostörténeti Országos Tudományos Konferencia Paksváros önkormányzata támogatásával a Paks Nagy Monográfia projekt keretében valósult meg.
0: Paks FM hírek.
1: A tűzoltók egy tűzeset mellett 28 műszaki mentéshez vonultak, amelyek jelentős részét 22 esetben a viharos szél miatt leszakadt faágak és kidőlt fák okozták a hétvége folyamán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Fák dőltek villanyvezetékre, személyautóra, garázsra, valamint kerékpárútra és közutakra, emellett két esetben ingatlanokban összegyűlt vizet távolítottak el a mentőegységek. Szombat délután egy vegyes tüzelésű kazán gyulladt ki Nagymányokon egy József Attila utcai családi ház szuterényében. A tűzesethez a bonyhádi és szekszárdi hivatásos, valamint a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár fedezete mellett távolították el a még izzó, parázsló részeket. A lángokat a tulajdonosok a tűzoltók kiérkezése előtt egy kéziporral oltókészülékkel eloltották. Személysérülés nem történt, az ingatlan lakható maradt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, Zsinórban harmadszor végzett a dobogón. Az éremátadás a szekszárdi Fritz birtokon volt vasárnap az évzáró összejövetel keretében. Bognár György vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzést, a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
4: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele ebbe a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első fél időben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a 3 pontot megszerezzük. Nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben is, a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha 2-3 fiatalt berakunk, nem okoz gondot. De hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
1: A Paksi FC Bognár György irányítás alatt ért el a legnagyobb sikereket, 2 magyar kupa győzelem, 1 bajnoki ezüst és bajnoki bronz után most egy újabb bronzérem.
4: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. A harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén. De aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor sem volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
1: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
6: 13 óra 10 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál, és még egy órán keresztül hozom nektek a Paks FM legjobb slágereit, aztán meglessük, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön, megtudhatjuk azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, és még szó lesz arról is, hogy Paris Jackson pert nyert apja Michael Jackson hagyatékának kezelőivel szemben, hogy mivel a kapcsolatban, az hamarosan kiderül itt a Paks FM stúdiójából közvetítve. Most viszont megyünk tovább Majestic-kel és Celine Dion-nal, tőlük pedig szóljon a Set My Heart on Fire 2024-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
7: Paks FM. Összekötött.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 20-án Abba és Boniem koncertshow lesz Ladinek Juditta, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel a Csengei Dénes Kulturális Központ színház termében 19 órakor. Május 21-én Zene nélkül mit érek én, Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert lesz a Babicsban. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter dalai fognak felcsendülni Szulák Andrea és Kocsis Dénes előadásában 19 órakor. Május 23-án 19 órakor a Művészetek Házában Orgonák éjszakája lesz, melyen közreműködik Lozsányi Julianna, Lozsányi Soma és a Lozsányi Tamás, a műsor közlő pedig Molnár Márta lesz. Május 24-én Kalocsán az érsekkerti szabadtéri színpadon pünkösdi koncert lesz, melyen fellép a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar, a Kiskunhalasi Városi Fúvózenekar és a Kalocsai Fúvózenekar is. A rendezvényre a belépés pedig díjtalan. Május 22-e és 25-e között rengeteg programmal vár bennünket a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. Minden napra rengeteg fellépő és műsor lesz. Május 22-én DJ Pajero kezdi meg a The Platz Outdoor Special Edition keretében. Május 23-án például 10.30-tól veszi kezdetét a program az Iszkiri Gyerek zenekarral, de jön Dánielfi Gergő koncert is, valamint Desperado fog fellépni szintén a placon 23 órakor. 24-én 10.30-kor kezdetét veszi a NAB buborék együttessel, Tücsök zenés színpad lesz 16 órakor, 20 órakor pedig a TNT, és még 23 órakor a Zanzibár zenekar is tiszteletét teszi a színpadon. 25-én Kalapjakab koncert lesz 10.30-kor, 15 órakor pünkösdi programok lesznek, és 19.30-kor pedig a Vétek zenekar fog fellépni, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat. Május 27-én Kőhalmi Zoltán önálló estje lesz Pakson a Csengeiben, Fejben dől el címmel 18 órakor. Remélem tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnai napon, az a szerdán az időkép előrejelzése szerint. Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél, hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Paks térségében 23 fokot ír nálunk, úgyhogy nagyjából erre számíthatunk a holnapi napon. Azért a reggeli órákban még csípős a hideg, úgyhogy öltözzetek rétegesen, de tavaszias öltözetben. Vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.

0: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
1: Reklámot hallottatok.

De szeretem ezt a dalt. Michael Jacksontól szólt a You Rock My World 2001-ből. Újabb fordulatot vett az énekes Paris Jackson hosszú ideje húzódó jogi csatája. Egy Los Angeles-i bíró úgy döntött, hogy az örökséget kezelő végrehajtóknak vissza kell fizetniük 625 000 dollárt Michael Jackson hagyatékának, mivel a bíróság szerint az ügyvédi bónusz kifizetések nem kaptak megfelelő jóváhagyást. A bíró emellett azt is kimondta, hogy a jövőben hasonló bónusz kifizetések kizárólag az összes kedvezményezett írásos beleegyezésével vagy külön bírósági jóváhagyással történhetnek. Paris Jackson ügyvédjei hatalmas győzelemként értékelték az ítéletet, véleményük szerint a döntés végre nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot teremthet a világ egyik legértékesebb zenei örökségének kezelésében. A bíróság továbbá azt is lehetővé tette, hogy Michael Jackson lánya kérvényezze saját jogi kötelességeinek megtérítését, mivel az ő fellépése vezetett a vitatott kifizetések felülvizsgálatához. A hagyaték kezelői viszont nyilatkozatukban kifejtették, hogy egyáltalán nem értenek egyet a döntésre, de teljes mértékben tiszteletben tartják azt, és ennek megfelelően kívánják tovább eljárni ezeket az intézkedéseket. Továbbá kiemelték, hogy a bíróság semmilyen formában nem állapította meg, hogy bármilyen nem megfelelő kifizetést teljesítettek volna maguknak. Na hát itt is várjuk a fejleményeket, mert úgy érzem, hogy nem itt volt ennek a vége. Most viccon megyünk tovább Heaven-nel, tőle pedig szóljon az I Run 2025-ből.

Na Nagy Bogi és Des közöse szólt a Jól leszek újra 2026-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok a mai napon is. Legközelebb holnap reggel 9:30-kor találkozunk újra, most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jó Paks FM-es slágereket. Csodás napot nektek, én Takásnai Vivi voltam,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán hétfőn. Orbán Anita a döntésről azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba, és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük, tette hozzá a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban, írja az MTI. Az államháztartás bruttó konszolidált névértéken számított adóssága 69.012 milliárd forint, a GDP 77,9%-a volt az első negyed év végén, 3,3% ponttal magasabb a tavaly év végi 74,6%-nál. A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 4.964 milliárd forint, a GDP 5,6%-a volt a március végén záruló egy évben, jelentette hétfőn a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyed évében az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2130 milliárd forintot, a negyedéves GDP 10,9%-át tette ki. Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási igénye 2452 milliárd forint, a helyi önkormányzatok finanszírozási képessége 291 milliárd forint, a társadalom biztosítási alapoké pedig 32 milliárd forint volt, írja az MTI. Megtartott a második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
5: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr felkérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
4: A tűzoltók egy tűzeset mellett 28 műszaki mentéshez vonultak, amelyek jelentős részét 22 esetben a viharos szél miatt leszakadt faágak és kidőlt fák okozták a hétvége folyamán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Fák dőltek villanyvezetékre, személyautóra, garázsra, valamint kerékpárútra és közutakra, emellett két esetben ingatlanokban összegyűlt vizet távolítottak el a mentőegységek. Szombat délután egy vegyes tüzelésű kazán gyulladt ki Nagymányokon egy József Attila utcai családi ház szuterénjében. A tűzesethez a bonyhádi és szekszárdi hivatásos, valamint a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár fedezete mellett távolították el a még izzó, parázsló részeket. A lángokat a tulajdonosok a tűzoltók kiérkezése előtt egy kéziporral oltókészülékkel eloltották. Személysérülés nem történt, az ingatlan lakható maradt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 4 perc, május 19-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan pálfigati féle tudósítással is jelentkezni fogok, és lesz minden mi szemszájnak ingre ezen a nagyon kellemes májusi délutánon. Csapjunk is bele, Taylor Swift kezdi be az együtt töltött óráinkat, 2025-ben jön a The Fate of Ophelia. Let's go!
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összekött.

Alla Farben hallhattátok, ez volt a 2024-es Love Hurt Repeat. Nos, május 19-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Ivo, Milán és Emilián a nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Kevin Parker következik egyenesen Ausztráliából, Tame Impala, az idei Dracula című track. Let's go!

Eva Max-t hallottátok, ez volt a 2024-es Spot a Fake. Nos, még két track következik, egy Jason Derulo-tól és French Montana-tól, egy pedig a Leander-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza zenékkel, és hamisítatlan Pálffy Kati féle tudósítás is vár rátok az óra második felében, nem másról lesz szó, mint a nemrég lezajlott várostörténeti konferenciáról. A szó French Montana és Jason Derulo-é 2017-ben jön a Tiptoe.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Bemutatjuk neked a

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Május 15-én egésznapos várostörténeti konferencia zajlott Pakson, immár harmadik alkalommal a Paksi Városi Múzeumban, a Paksi Települési Értéktár Bizottság szervezésében. Az előadások Paks történetéből és kultúrájából című tudományos ülésen részt vett Fér György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Hanol János, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke és dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója. A délelőtt folyamán Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régész muzeológusa egy elfeledett őrtorony nyomában címmel tartott előadást, ezen kívül számos érdekesség hangzott el a középkori gyapa temploma és temetője kapcsán, a paksi kúriák alaprajzi kialakításáról, de szó esett a paksi katolikus nevelésről és oktatásról is. Délután dr. Németh Gabriella, paksi helytörténész, a dunakömlődi németek története 1945 után a források tükrében címmel tartott előadást, aki az eddig még fel nem tárt és nem kutatott aktáknak és a dunakömlődieknek a történetét kutatja. Dr. Németh Gabriella családi érintettsége folytán kezdett el foglalkozni a témával, mondta el Pálfi Katalin kolléganőknek.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 1991-ben egyetemistaként kezdtem kutatni a dunakömlődi svábokat. Személyes érintettség miatt, a családom története miatt, ugyanis kiskoromban nem értettem, hogy miért nincs együtt a család, mert amikor már a hatalom engedte, akkor az édesanyámnak a nagyszüleihez, vagyis az én dédszüleimhez mindig elindultunk Ausztriába, és én ezt nem értettem, hogy ez miért történik, hogy a dédszülők Ausztriában élnek és osztrák állampolgárok, hiszen ők is Dunakömlődön születtek. És ugye egyetemistaként már ez nagyon érdekelt, ez a kérdés, akkor az ott élt és Dunakömlődön még, hogy így mondjam, megmaradt német ajkúak, akik még elmerték mondani a szokásaikat, jeles napjaikat, akkor ezt dolgoztam fel a családi érintettségem okán, hiszen addigra már ugye megtudtam, hogy a dédszüleimet gyakorlatilag kitelepítették sok ezer dunakömlődi társukkal együtt. Talán ez volt a családi történet, ami miatt én nagyon a téma felé fordultam. Akkor a hagyományőrzésben ez egy elég értékes munka, hiszen a Néprajzi Múzeum ez díjazta ezt a kutatásomat, és akkor ez egy országos ötödik díjat nyert. Amint időm engedte, állandóan kutattam a dunakömlődi németek történetét, nem csak a dédszüleimét, hanem a sok ezer társuk történetét, az előzöttek, mert ugye amelyik hatalom előzésnek hívta, kitelepítésnek, deportálásnak, gyakorlatilag mind a három szó helytálló. Jelenleg a családtörténeti kutatásokon kívül, mert rengeteg család megkeresett a túlélők, szívesen elmesélik már, mert nem félnek, hogy mi is történt az ő családjukkal. Rengeteg túlélő van még. Jelenleg a Szekszárdi Levéltárban kutatom a kitelepítési aktákat. Ehhez tudományos engedélyt kellett kapnom, a Vosinski Múzeum igazgatójától kaptam, tehát nem csak, hogy beletekinthetek, hanem tudományos céllal kutathatom ezeket az aktákat. Természetesen nem csak a dédszüleim aktáit kutatom, hanem az egész több ezer dunakömlődit, akit vagomba tettek 1946. május 30-án, és hát ez egy évforduló, hiszen éppen 80 éve történt, tehát emeljük ki, hogy itt jelenleg nem véletlen a téma sem, hiszen 80 évvel ezelőtt történt az egész. De természetesen a téma nagyon nagy, Schilling Roger életével is foglalkozom, és a kutatásaim azt is érintik. Ugye az ő története is, egy Dunakömlődön született ciszterci rendi szerzetesről beszélünk, ugye a zenekar révén a magyarországi németek ismerik az ő nevét is, és hát nem csak a magyarországi németek, hanem a közvélemény. Az ő pályáját is kutatom, nagyon sok anyagot kapok az Ircről, és a levéltárosok abban is segítenek, tehát most egy picit a bőség elindult, mert ezen kívül a családtörténeteken kívül, a levéltári adatokon, Schilling Roger összes adatán kívül, Schilling Roger munkásságán kívül nagyon sok minden van még, amit fel kell tárni, és úgy gondolom nem csak a 80. évforduló,

0: miatt aktuális, hanem azért is, mert eddig erről nem lehetett beszélni, és az akták nem régen nyíltak meg.
1: Dr. Hanol János helytörténész, a Paksi Települési Értéktárbizottság elnöke építészeti emlékeinkről, a Sárgödörtéről és a paksi présházakról beszélt a hallgatóságnak, míg Cselenku Erika, az Atomenergetikai Múzeum munkatársa az atomerőmű építésének történetéből hozott pillanatképeket. Nagy Márton Géza, a Magyar Rendészettudományi Társaság Polgári Nembiztonsági Tagozat Állambiztonsági Szolgálat működés történeti kutatócsoport kutatója az atomerőmű és állambiztonság kapcsolatát fejtette ki előadásában. A harmadik Paksi Város Történeti Országos Tudományos Konferencia Paksváros önkormányzata támogatásával a Paks Nagy Monográfia projekt keretében valósult meg.
2: Paks FM. Összeköt. Információk.

Jazz Glintől és Jax Jones-tól hallhattátok a 2019-es One Touch című tracket. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órán.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára hétfőn az első kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tett Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt. Az MTI-hez eljutatott közleményében Havasi Bertalan azt írta, Magyar Péter a nyilvánosságban is közvetített minisztérium bejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a dísztéri minisztériumi hivatal épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található. Havasi Bertalan hangsúlyozta, a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Ráadásul az állami vezetői igazolványa a felmentéséig valamennyi minisztériumhoz és közintézményhez történő belépésre feljogosította, függetlenül elnevezéstől, költözéstől, emelte ki Havasi Bertalan. Az orosz taktikai nukleáris fegyverek Fehér Oroszország területén történő telepítése, valamint a két diktatúra közös nukleáris hadgyakorlatai a globális biztonság számára példátlan kihívást jelentenek, amely határozott nemzetközi választ igényel, közölte hétfőn az ukrán külügyminisztérium a tegnap kezdődött Fehér Orosz-orosz nukleáris hadgyakorlatokra reagálva. A Fehér Orosz Védelmi Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Fehér Oroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket. A tárca tájékoztatása szerint azt fogják gyakorolni, hogyan szállítsák és készítsék elő bevetésre a nukleáris lőszereket. Az ukrán külügyi tárca honlapján kiadott közleményében emlékeztetett arra, hogy a közös gyakorlat közvetlenül sérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés alapvető első és második cikkét, amelyek szigorúan tiltják, hogy atomfegyverrel rendelkező államok tömegpusztító technológiák feletti ellenőrzést adjanak át, illetve azt, hogy a nukleáris fegyverzettel nem rendelkező államok ezt átvegyék, írja az MTI. Megtartotta második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
5: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr, felkérte kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
4: A tűzoltók egy tűzeset mellett 28 műszaki mentéshez vonultak, amelyek jelentős részét 22 esetben a viharos szél miatt leszakadt faágak és kidőlt fák okozták a hétvége folyamán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Fák dőltek villanyvezetékre, személyautóra, garázsra, valamint kerékpárútra és közutakra, emellett két esetben ingatlanokban összegyűlt vizet távolítottak el a mentőegységek. Szombat délután egy vegyes tüzelésű kazán gyulladt ki Nagymányokon egy József Attila utcai családi ház szuterénjében. A tűzesethez a bonyhádi és szekszárdi hivatásos, valamint a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár fedezete mellett távolították el a még izzó, parázsló részeket. A lángokat a tulajdonosok a tűzoltók kiérkezése előtt egy kézi porraloltó készülékkel eloltották. Személysérülés nem történt, az ingatlan lakható maradt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
6: Pontos idő 15 óra 5 perc, május 19-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Doichi kezdi be ezt az órát, 2025-ben jön az Anxiety. Let's go!
0: És most egy új

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 22 Celsius fok van odakint, közepesen felhős időt ír nekünk az oldal, de valójában inkább a napsütés jellemző. Fronthatásmentes időnk van, kissé szeles idő sok napsütéssel, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap 20-a lesz, szerda, és 23 fok lesz a napi max. Tulajdonképpen most már ebben a szellemben fog lezajlani az egész hét. Csütörtökre mond egy kis záport, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Minden esetre a hőmérséklet graduális emelkedésén ez nem fog változtatni. Megyünk fölfelé minden nap egy-egy fokot körülbelül, és úgy tűnik, hogy 25-ére, tehát jövő hét hétfőre elérjük a 30 fokos álomhatárt. Egyébként a magas UVB sugárzásra vasárnap is és jövő hét hétfőn is már figyelmeztet bennünket az időkép.hu, erre majd feltétlenül figyeljetek oda, majd még mi is lessük itt az időjárás jelentéseket, hogy mikor, hogy állunk. Majd minden esetre ez az enyhén felhős, de inkább napsütéses idő lesz jellemző az egész héten, úgy tűnik. Szombaton már 27, vasárnap pedig már 28 fok várható, és mondom, a jövő hetet feltehetőleg nyárias meleggel fogjuk indítani.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Május 23-án, azaz szombaton 19 órától Szekszárdon a Művészetek Házában Orgonák éjszakája várja a zenekedvelőket. Közreműködnek Lozsányi Julianna, Lozsányi Soma és Lozsányi Tamás. A műsorközlő Molnár Márta lesz. Jegyek kaphatók a Babits Mihály Kulturális Központi jegypénztárában, a Tourinform irodában, a www.jegy.hu oldalon, valamint a rendezvény napján is a helyszínen. Május 23-án és 24-én, azaz szombat vasárnap repülő nap lesz Fogtőkalocsán, a Legendák a levegőben szervezésében, díjtalan belépés mellett megtekinthető. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 22-én, azaz pénteken lesz vetítés, három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Bori a mozifilm című animációs filmet vetítik, 18 órától a Mandalóri és Grogu című science fiction következik természetesen a Star Wars világából, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Hogyan kaszálj nagyot című krimi vígjáték.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Ez az illat, és az íze, akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig, a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb.
3: Jobb. Sokkal jobb.
0: Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

Demi Lovato-t és Clean Banditet hallottátok, ez volt a 2018-as szóló című szám. Nos, hadd jelentsem be, hogy Facebookon, a közösségi média felületünkön elindult fantasztikus gyermeknapi játékunk is. Kint van minden info Facebookon, csekkoljátok, arról van szó, hogy jövő héten a gyermeknap alkalmából gyerekrajzok fogják ellepni az egész cityt. Ezúttal gyerekrajzokat kell a város különböző pontjain megtalálniuk a gyerekeknek. Május 22-én, azaz pénteken 6 óra és dél, illetve 14 és 17 óra között várjuk itt a stúdióba a Kereszt utca 25/A szám alá a gyermekrajzokat vagy kézműves alkotásokat, amelyeknek a témája a következő gyermeknap. A rajzokra mindenképpen írjátok rá, tüntessétek fel a gyermek nevét, az alkotó nevét, az életkorát. És amennyiben van jó állapotban lévő, de megunt játéka a gyermeketeknek, azt is hozzátok el a rajzzal együtt. Minden alkotást ki fogunk posztolni itt a Paks FM Facebook oldalán, és ki fogjuk választani azokat a rajzokat, amelyeket a jövő héten a város különböző pontjain elhelyezünk majd. A rajzokat megtalálók között pedig ajándékokat fogunk kiosztogatni, úgyhogy csekkoljátok Facebookon még egyszer a részleteket. Most zenével folytatjuk tovább. Coldplay következik, a 2024-es új Praise.

Ez volt Illyra és a 2019-es Pay Me Back. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: szemtermék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
1: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
4: Anya, ugye hazavisszük?
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
7: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízi repülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren, a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és ezekben a percekben kezdődik a tárgyalás a kormánytagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában. Magyar Péter jelezte, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását, írja az MTI. Az orosz taktikai nukleáris fegyverek Fehér Oroszország területén történő telepítése, valamint a két diktatúra közös nukleáris hadgyakorlatai a globális biztonság számára példátlan kihívást jelentenek, amely határozott nemzetközi választ igényel, közölte hétfőn az ukrán külügyminisztérium a tegnap kezdődött Fehér Orosz-orosz nukleáris hadgyakorlatokra reagálva. A Fehér Orosz Védelmi Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Fehér Oroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket. A tárca tájékoztatása szerint azt fogják gyakorolni, hogyan szállítsák és készítsék elő bevetésre a nukleáris lőszereket. Az ukrán külügyi tárca honlapján kiadott közleményében emlékeztetett arra, hogy a közös gyakorlat közvetlenül sérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés alapvető első és második cikkét, amelyek szigorúan tiltják, hogy atomfegyverrel rendelkező államok tömegpusztító technológiák feletti ellenőrzést adjanak át, illetve azt, hogy a nukleáris fegyverzettel nem rendelkező államok ezt átvegyék, írja az MTI. A tűzoltók egy tűzeset mellett 28 műszaki mentéshez vonultak, amelyek jelentős részét 22 esetben a viharos szél miatt leszakadt faágak és kidőlt fák okozták a hétvége folyamán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Fák dőltek villanyvezetékre, személyautóra, garázsra, valamint kerékpárútra és közutakra, emellett két esetben ingatlanokban összegyűlt vizet távolítottak el a mentőegységek. Szombat délután egy vegyes tüzelésű kazán gyulladt ki Nagymányokon egy József Attila utcai családi ház szuterénjében. A tűzesethez a bonyhádi és szekszárdi hivatásos, valamint a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár fedezete mellett távolították el a még izzó, parázsló részeket. A lángokat a tulajdonosok a tűzoltók kiérkezése előtt egy kéziporral oltókészülékkel eloltották. Személysérülés nem történt, az ingatlan lakható maradt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
8: Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, Zsinórban harmadszor végzett a dobogón. Az érem átadás a szekszárdi Fritz birtokon volt vasárnap az évzáró összejövetel keretében. Bognár György vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzést a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
9: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele ebbe a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első fél időben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a 3 pontot megszerezzük. Nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben és a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha 2-3 fiatalt berakunk, nem okoz gondot, de hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
8: A Paksi FC Bognár György irányítás alatt érte el a legnagyobb sikereket, 2 magyar kupa győzelem, 1 bajnoki ezüst és bajnoki bronz után most egy újabb bronzérem.
9: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. A harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén. De aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor se volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
10: A pontos idő 16 óra 6 perc, május 19-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy azt beígérhettem az előző óra végén, Accent kezdi be ezt az órát. 2025-ben jön a Don't Leave Kylie. Let's go!
0: És most. Egy újabb óra.

0: dance all night.
1: Miles Smith hallottátok, ez volt a 2025-ös Nice to meet you. Nos, május 19-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Ivo, Milán és Emilián a nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Ismét egy Smith következik, ezúttal Sam Smith fogjátok hallani, 2023-ban jön az I'm not here to make friends.

Ez volt Rehab-től a Believe Shooting Stars című 2024-es szám, és még két track következik, egy a Black Eyed Peas-től, egy pedig Harsházi Szabolcstól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza a zenékkel, illetve még ebben az órában hamisítatlan pálfikati féle tudósítás is vár rátok. Nem másról lesz szó, mint a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület családi napjáról. A szó most a Black Eyed Peas-i Ritmo, ez következik 2019-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. Az Egyesület aktív közösségi életet él, angyalkommandója például rendszeresen szervez ruhaosztást. A családi napon Pálfi Katalin

0: rengetegen, de szépen jöttek főleg a délelőtti időpontban. Ez köszönhető valószínűleg annak is, hogy akkor 10-től 12-ig volt ugye a nagyon népszerű arcfestési és csillámtetkó lehetőség, ugye azt nagyon szeretik a gyerekek, de emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban, ugye csak ér érintéssel, tapintással. Aztán többféle célba dobó lehetőség volt, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni, és bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot.
1: A Paksi Szivárvány Egyesület mit szervez legközelebb? Terveztek-e valamit a közeljövőben?
0: Igen, vakáció beköszöntét szeretnénk majd legközelebb megünnepelni. Egyrészt hasonló programokkal, másrészt ott majd lesznek még újdonságok is, úgyhogy reméljük, hogy beépül ez most majd lassan a köztudatba, hogy itt nálunk elég jó programok várhatóak, és akkor egyre többen látogatnak el hozzánk, hiszen minden programunk ilyenkor ingyenes. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan család, is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus a autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen.
1: Fontos számotokra, hogy a nyugalmat, a csendet és a körülményeket biztosítsátok ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak.
0: Igen, ez egy nagyon jó helyszín most itt az új helyünkön, ugye a Dózsa György út 96 az Eszivel szemben. Úgyhogy nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
1: Mikor költöztetek ide?
0: Tavaly márciusban költöztünk, ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig tudunk maradni, vagy meddig maradhatunk, ezért akkor ugye úgymond ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig ugye lehetőségeink engedik, tehát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon akkor tudjunk itt ilyen programokat tartani.
1: Egyébként van arról statisztikátok, illetve adatotok, hogy itt Pakson és környékén, vagy ti a Paksot feditek le, mennyi hasonló problémával küzdő család van?
0: Statisztikák azért nem lehet róla, mert ugye ez ugye védett adatnak számít, tehát sehonnan erre nézve konkrét adatot nem lehet kapni, viszont ugye a tapasztalataink azt mutatják, ugye hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi ugye az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Ha nem fiatal, akkor esetleg egy idősebb, a rokkantság vagy fogyatékosság az nagyon sok családba előfordul.
1: Ide is lehet egyébként hozni helyileg adományokat a városból, vártok-e esetleg a lakosságtól?
0: Igen, itt vesszük át az adományokat is, a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik. Ez a karitatív munkánk az Egyesületben. Most igazából ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert azt elég sokat kaptunk. Most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron a tanszergyűjtés. Iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat, amik az iskolában még használhatóak, úgyhogy most az lesz majd a következő. És hát amit folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez az tartós élelmiszer. Leinformált családjaink vannak, tehát ott biztosan a papírokkal bizonyítottan tényleg rászoruló családokról beszélünk. Hát ruhát, cipőt azt tudunk mindenkinek adni, aki azt mondja magáról, hogy neki arra szüksége van, de tartós élelmiszer például az csak annak, aki igazoltan rászoruló.
2: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Martin Solvégtől és Roy Woods-tól hallhatátok a 2019-es Juliet and Romeo című számot. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zene tekintetében mivel kezdjük majd a következő órát.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
2: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
3: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
4: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 68 79-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán hétfőn. Orbán Anita a döntésről azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba, és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük, tette hozzá a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban, írja az MTI. Az államháztartás bruttó konszolidált névértéken számított adóssága 69.012 milliárd forint, a GDP 77,9%-a volt az első negyedév végén, 3,3% ponttal magasabb a tavalyi évvégi 74,6%-nál. A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 4.964 milliárd forint, a GDP 5,6%-a volt a március végén záruló egy évben, jelentette hétfőn a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyedévében az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2130 milliárd forintot, a negyedéves GDP 10,9%-át tette ki. Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási igénye 2452 milliárd forint, a helyi önkormányzatok finanszírozási képessége 291 milliárd forint, a társadalom biztosítási alapoké pedig 32 milliárd forint volt, írja az MTI. Megtartott a második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
7: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr felkérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
6: Hétfő reggel 2 baleset is történt az M6-os autópályán Paks térségében, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Reggel 8:30 körül az autópálya Budapest felé vezető oldalán a 110-es kilométer szelvényben egy autós nekiütközött egy útkarbantartásban résztvevő tehergépkocsi hátulján lévő ütközésgátlónak. A balesetben az elsődleges információk szerint az okozó jármű vezetője súlyosan megsérült. Az útkezelő gépkocsijában utazó sofőr könnyebb sérülésekkel úszta meg az ütközést. Röviddel ezután másik két kocsi is összeütközött a 111-es kilométer szelvényben, ami miatt az érintett szakaszt szintén lezárták. Ebben a balesetben az okozó sofőr az elsődleges információk szerint szintén súlyosan sérült meg, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
8: A pontos idő 17 óra 4 perc, a május 19-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, még pedig, ahogy az beígértem az előző óra végén, 2024-ből jön a Last Frequencies-től a Love is the Only Thing. De még ebben az órában hamisítatlan harmad Gabi féle tudósítással is jelentkezni fogok. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: sein, es lebt nem. Érzem, hogy végem.
1: Ez a Paks FM.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 22 Celsius fok van odakint, gyengén felhős időt ír nekünk az időkép.hu, de egyébként pedig inkább a napsütés jellemző egész nap. Fronthatásmentes időnk van, kis és szeles idő sok napsütéssel, így foglalja össze az oldala a mai napi történéseket, és nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Úgy tűnik, hogy ez a gyengén és közepesen felhős idő fog megmaradni egész héten, és ennek hatására egyébként graduálisan lépkedünk felfelé hőmérsékletügyileg. Holnap, szerdán 20-án már 24 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, csütörtökön is úgy tűnik, bár csütörtökre egy kis záport jelez előre nekünk az oldal, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de úgy tűnik, hogy a hét hátralévő része csapadékmentesen fog telni. Pénteken már 26, szombaton 27, vasárnap pedig 28 fok várható, és úgy tűnik, hogy a jövő hét hétfő egy 30 fokos nyárias hőséggel fog indulni. Vasárnapra és hétfőre figyelmeztet is bennünket az oldal a magas UVB sugárzás értékekre, erre majd okvetlen felhívjuk a figyelmet időről időre itt a Paks FM hullámosszán is. De ennyire még ne szaladjunk előre, most még egyelőre ennek a 22-23 foknak örülhetünk ma. Holnap is hasonló szellemben fogunk lezajlani, és holnap után is, az esetleges csapadékot kivéve, és lépkedünk egyre felfelé, hétvégén már abszolút nyárias, nagyon-nagyon kellemes és szép időnk lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyek.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 23-án, azaz szombaton 19 órától Szekszárdon a Művészetek Házában Orgonák éjszakája várja a zenekedvelőket. Közreműködnek Lozsányi Julianna, Lozsányi Soma és Lozsányi Tamás, a műsorközlő pedig Molnár Márta lesz. Jegyek kaphatók a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában, a Túrinform irodában, a www.jegy.hu oldalon, valamint a rendezvény napján is a helyszínen. Május 23-án és 24-én, azaz szombaton és vasárnap, repülőnap lesz Fogtő Kalocsán, a Legendák a levegőben szervezésében díjtalan belépés mellett megtekinthető. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 22-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Bori, a mozifilm című animációs filmet vetítik. 18 órától a Mandalúr és Grogu következnek. Ez egy science fiction a Star Wars világából. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Hogyan kaszálj nagyot című vígjáték.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Az olaszországi Coro Azdoe kórus járt Dunaföldváron május 16-án, és adott koncertet a Magyar László gimnázium udvarán a dunaföldvári Cantemus kórus meghívására. Bamenyesz László, aki egyben a Paksvárosi Vegyeskar karnagya, is mesélt Harmad Gabi kolléganőnknek az esemény létrejöttéről és a koncerten felcsendülő repertoárról is. A következő percekben a vele készült beszélgetés egy részletét hallhatjátok.
2: Tavaly szeptemberben jelentkeztek nálam egy Tolmács Hölgy segítségével, hogy ők szeretnének közös koncertet tartani a Dunaföldvári kórussal, meg önálló hangversenyt is tartani még egyet valahol. És ebben kérték a segítségünket, mint kórus, meg mint karnagy, hogy szervezzük meg ezeket a koncerteket. Röviden, tömören így kerültek hozzánk.
3: Honnan érkezett ez a kórus egyébként?
2: Monte Cassinóból, ez a település Róma és Nápoly között van félúton.
3: És esetleg a Dunaföldvári kórus is tervez majd menni Olaszországba hozzájuk?
2: Ez egy félig-meddig ilyen diplomáciai kapcsolatfelvétel is volt, ez a látogatás az ő részükről. Ők most eljöttek hozzánk, adtak két koncertet, és ők cserébe meghívtak minket is ugyanúgy Olaszországba, és jövőre, ha minden jól alakul, akkor kimegyünk Olaszországba, és megtartunk mi is kettő koncertet.
3: Hogy értékeled, milyen volt egyébként a koncert?
2: Maga a koncert hangulata nagyon jó volt. Az első felében opera áriák és opera részletek hangzottak el. Volt köztük több olyan dallam, ami ismerős volt a közönség számára. A másik felében pedig olasz dallamok, és mondhatnám olasz slágerek, amik tartalmazták és tükrözték a szenvedélyt és az olasz mentalitást.
3: A Dunaföldvári Cantemus kórus is énekelt? Nektek is volt külön repertoárotok, vagy most csak az olasz kórus voltam?
2: Igen, a kérésük az volt, hogy mint házigazda kórus legalább egy rövidet énekeljünk a koncert. Tehát mi nyitottuk egy balatoni népdalsokorral, és utána ők megtartották a saját műsorukat, koncertjüket, és a koncert végén volt, hogy mondjuk kicsúcsosodás, ahol a két kórus közösen elénekelt két művet. Egy olaszt, a Volárét, ami slágerből mindenkinek ismerős lesz, meg egy magyar művet is, az pedig Bárdos Lajostól Szellőzzuktából című mű volt.
1: A Monte Cassinói Coro Azdoe kórus Mauro Niro vezényletével másnap Dunaföldvár után Dunavecsén is fellépett.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Vampírt hallottátok a Péter Fibori and Love Band-től 2008-ból egyenesen. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és legközelebb csütörtökön találkoztatok velem a délutáni órákban. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára hétfőn az első kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tett Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt. Az MTI-hez eljutatott közleményében Havasi Bertalan azt írta, Magyar Péter a nyilvánosságban is közvetített minisztérium bejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a dísztéri minisztériumi hivatal épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található. Havasi Bertalan hangsúlyozta, a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Ráadásul az állami vezetői igazolványa a felmentéséig valamennyi minisztériumhoz és közintézményhez történő belépésre feljogosította, függetlenül elnevezéstől, költözéstől, emelte ki Havasi Bertalan. Az orosz taktikai nukleáris fegyverek Fehér Oroszország területén történő telepítése, valamint a két diktatúra közös nukleáris hadgyakorlatai a globális biztonság számára példátlan kihívást jelentenek, amely határozott nemzetközi választ igényel, közölte hétfőn az ukrán külügyminisztérium a tegnap kezdődött Fehér Orosz-orosz nukleáris hadgyakorlatokra reagálva. A Fehér Orosz Védelmi Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Fehér Oroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket. A tárca tájékoztatása szerint azt fogják gyakorolni, hogyan szállítsák és készítsék elő bevetésre a nukleáris lőszereket. Az ukrán külügyi tárca honlapján kiadott közleményében emlékeztetett arra, hogy a közös gyakorlat közvetlenül sérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés alapvető első és második cikkét, amelyek szigorúan tiltják, hogy atomfegyverrel rendelkező államok tömegpusztító technológiák feletti ellenőrzést adjanak át, illetve azt, hogy a nukleáris fegyverzettel nem rendelkező államok ezt átvegyék, írja az MTI. Hétfő reggel 2 baleset is történt az M6-os autópályán Paks térségében, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Reggel 8:30 körül az autópálya Budapest felé vezető oldalán a 110-es kilométer szelvényben egy autós nekiütközött egy útkarbantartásban résztvevő tehergépkocsi hátulján lévő ütközésgátlónak. A balesetben az elsődleges információk szerint az okozó jármű vezetője súlyosan megsérült. Az útkezelő gépkocsijában utazó sofőr könnyebb sérülésekkel úszta meg az ütközést. Röviddel ezután másik két kocsi is összeütközött a 111-es kilométer szelvényben, ami miatt az érintett szakaszt szintén lezárták. Ebben a balesetben az okozó sofőr az elsődleges információk szerint szintén súlyosan sérült meg, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, Zsinórban harmadszor végzett a dobogón. Az érem átadás a szekszárdi Fritz birtokon volt vasárnap az évzáró összejövetel keretében. Bognár György vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzést, a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
5: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele ebbe a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első fél időben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a három pontot megszerezzük. Nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben is, a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha két-három fiatalt berakunk, nem okoz gondot, de hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
4: A Paksi FC Bognár György irányítás alatt ért el a legnagyobb sikereket, két magyar kupa győzelem, egy bajnoki ezüst és bajnoki bronz után most egy újabb bronzérem.
5: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. A harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén, de aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor se volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boté és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és ezekben a percekben kezdődik a tárgyalás a kormánytagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában. Magyar Péter jelezte, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását, írja az MTI. Megtartotta második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
4: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr felkérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
3: A tűzoltók egy tűzeset mellett 28 műszaki mentéshez vonultak, amelyek jelentős részét 22 esetben a viharos szél miatt leszakadt faágak és kidőlt fák okozták a hétvége folyamán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Fák dőltek villanyvezetékre, személyautóra, garázsra, valamint kerékpárútra és közutakra, emellett két esetben ingatlanokban összegyűlt vizet távolítottak el a mentőegységek. Szombat délután egy vegyes tüzelésű kazán gyulladt ki Nagymányokon egy József Attila utcai családi ház szuterénjében. A tűzesethez a bonyhádi és szekszárdi hivatásos, valamint a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár fedezete mellett távolították el a még izzó, parázsló részeket. A lángokat a tulajdonosok a tűzoltók kiérkezése előtt egy kéziporral oltókészülékkel eloltották. Személysérülés nem történt, az ingatlan lakható maradt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, Zsinórban harmadszor végzett a dobogón. Az éremátadás a szekszárdi Fritz birtokon volt vasárnap az évzáró összejövetel keretében. Bognár György vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzést a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
5: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első fél időben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a három pontot megszerezzük. Nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben is, a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha két-három fiatalt berakunk, nem okoz gondot. De hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
3: A Paksi FC Bognár György irányítás alatt ért el a legnagyobb sikereket, két magyar kupa győzelem, egy bajnoki ezüst és bajnoki bronz után, most egy újabb bronzérem.
5: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. A harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén, de aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor se volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán hétfőn. Orbán Anita a döntésről azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba, és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük, tette hozzá a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban, írja az MTI. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára hétfőn az első kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tett Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt. Az MTI-hez eljutatott közleményében Havasi Bertalan azt írta, Magyar Péter a nyilvánosságban is közvetített minisztérium bejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a dísztéri minisztériumi hivatal épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található. Havasi Bertalan hangsúlyozta, a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás, törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Ráadásul az állami vezetői igazolványa a felmentéséig valamennyi minisztériumhoz és közintézményhez történő belépésre feljogosította, függetlenül elnevezéstől, költözéstől, emelte ki Havasi Bertalan. Május 15-én egésznapos várostörténeti konferencia zajlott Pakson, immár harmadik alkalommal a Paksi Városi Múzeumban, a Paksi Települési Értéktár Bizottság szervezésében. Az előadások Paks történetéből és kultúrájából című tudományos ülésen részt vett Fér György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Hanol János, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke és dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója. A délelőtt folyamán Német Roland, a Paksi Városi Múzeum régész múzeológusa egy elfeledett őrtorony nyomában címmel tartott előadást, ezen kívül számos érdekesség hangzott el a középkori gyapa temploma és temetője kapcsán, a paksi kúriák alaprajzi kialakításáról. De szó esett a paksi katolikus nevelésről és oktatásról is. Délután dr. Németh Gabriel, a paksi helytörténész, a Dunakömlődi németek története 1945 után a források tükrében címmel tartott előadást. Az eddig még fel nem tárt és nem kutatott aktáknak és a dunakömlődieknek a történetét kutatja. Dr. Németh Gabriel a családi érintettsége folytán kezdett el foglalkozni a témával.
2: 1991-ben egyetemistaként kezdtem kutatni a dunakömlődi svábokat. Személyes érintettség miatt, a családom története miatt, ugyanis kiskoromban nem értettem, hogy miért nincs együtt a család, mert amikor már a hatalom engedte, akkor az édesanyámnak a nagyszüleihez, vagyis az én dédszüleimhez mindig elindultunk Ausztriába, és én ezt nem értettem, hogy ez miért történik, hogy a dédszülők Ausztriában élnek és osztrák állampolgárok, hiszen ők is Dunakömlődön születtek. És ugye egyetemistaként már ez nagyon érdekelt, ez a kérdés, akkor az ott élt és Dunakömlődön még, hogy így mondjam, megmaradt német ajkúak, akik még elmerték mondani a szokásaikat, jeles napjaikat, akkor ezt dolgoztam fel a családi érintettségem okán, hiszen addigra már ugye megtudtam, hogy a dédszüleimet gyakorlatilag kitelepítették sok ezer dunakömlődi társukkal együtt. Talán ez volt a családi történet, ami miatt én nagyon a téma felé fordultam. Akkor a hagyományőrzésben ez egy elég értékes munka, hiszen a
1: dr. Németh Gabriel, a helytörténész, ezen kutatásait a Néprajzi Múzeum díjazta.
2: Amint időm engedte, állandóan kutattam a Dunakömlődi németek történetét, nem csak a dédszüleimét, hanem a sok ezer társuk történetét. Schilling Roger életével is foglalkozom, és a kutatásaim azt is érintik. Ugye az ő története is, egy Dunakömlődön született ciszterci szerzetesről beszélünk, ugye a zenekar révén a magyarországi németek ismerik az ő nevét is, és hát nem csak a magyarországi németek, hanem a közvélemény. az ő pályáját is kutatom, nagyon sok anyagot kapok az ércről, és a levéltárosok abban is segítenek, tehát most egy picit a bőség elindult, mert ezen kívül a családtörténeteken kívül a levéltári adatokon, Schilling Roger összes adatán kívül, Schilling Roger munkásságán kívül nagyon sok minden van még, amit fel kell tárni, és úgy gondolom nem csak a 80. évforduló miatt aktuális, hanem azért is, mert eddig erről nem lehetett beszélni, és az akták nem régen nyíltak meg.
1: Az egésznapos várostörténeti konferencián dr. Hanol János helytörténész, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke építészeti emlékeinkről, a Sárgödör térről és a Paksi Présházakról beszélt a hallgatóságnak. Míg Csellenko Erika, az Atomenergetikai Múzeum munkatársa, az atomerőmű építésének történetéből hozott pillanatképeket. Nagy Márton Géza, a Magyar Rendészettudományi Társaság Polgári Nembzetbiztonsági Tagozat, Állambiztonsági Szolgálat Működéstörténeti Kutatócsoport kutatója, az atomerőmű és állambiztonság kapcsolatát fejtette ki előadásában. A harmadik Paksi Várostörténeti Országos Tudományos Konferencia Paksváros önkormányzata támogatásával a Paks Nagy Monográfia projekt keretében valósult meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez, és a Best of élesztőhöz.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Egy nagy ünneplés, mondhatnám azt is, hogy következik a következő percekben, hiszen bronzérmes lett a Paksi FC, és ebből az alkalomból a klub két ügyvezetője a vendégem, Haraszti Zsolt, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És Balogh Judit, téged is köszöntelek.
3: Jó reggel.
1: Nagyon köszönjük, hogy a tegnapi ünneplés ellenére itt vagytok ma reggel, fitten, fiatalosan, és hát mindenek előtt szívből gratulálunk, hogy a Fizligában, illetve a Magyar NB1-es labdarúgó bajnokságban a 2025-26-os idényben bronzérmes lett a Paksi FC újfent. Ugye tavaly is volt már bronzérem, illetve hát nagyon sok más fantasztikus eredmény. Hogy érzitek most magatokat, Zsolt?
2: Köszönjük szépen, még egyelőre pihenő szakaszba ugrottunk a bajnokság után. Lejátszottuk hétvégén az utolsó bajnokinkat, és az évzáronk volt tegnap, úgyhogy most még egy kicsit kábán, de remélhetőleg már héten majd aktívabban.
1: Hát aktívabban az ügyvezetőségnek, mert ugye a csapatnak pihenő jön, Judit, de nektek nem?
3: Igen, igen, ilyenkor a csapat ugye elmegy szabadságra. Nekünk most jön a dömping, azt gondolom, hiszen a nemzetközi kupára felkészülni azért az egy nagyon kemény menet, de nagyon nagy örömmel és nagyon szívesen állunk elébe, hiszen azért ezt tudjuk, hogy ez mivel jár, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnünk. Most már azért azt mondom, hogy harmadik évben vagyunk így hirtelen sorozatban a nemzetközi, valamelyik nemzetközi kupában, ugye tavaly az Európa Ligába kezdtünk, tavaly előtt is az Európa Ligába kezdtünk, mint magyar kupa győztesek, és az idei évben pedig a Konferencia Ligába, tehát nagyjából azért most már tudjuk, hogy mik az UEFA-nak az elvárásai, hogy a delegátusok mit milyen szemmel néznek, arra mi hogyan készüljünk fel, és hála Istennek van egy nagyon-nagyon jó és összeszokott stábunk az irodán is, és lent az öltözői részlegen is, és a pályán is, úgyhogy mindenki azért nagyjából tudja. Megmondom őszintén, évközben azért még úgy beszélgettünk is róla, hogy hú, azért ezt tudjuk, mekkora munka, nagyon hiányzik ez nekünk, és aztán az úgy, igen, mert akkora élmény, és gazdaságilag sem mindegy a klubnak, hogy ki tudunk eljutni nemzetközi kupába, tehát két oldalról is tudjuk ezt nézni, és azt mondtuk, hogy igen, ugorjunk bele, úgyhogy nekünk most jön a nagy üzem.
1: Igen, ugye így, hogy bronzérmes lett a csapat, így van joga arra, hogy a Konferencialigában szerepeljen, viszont az elmúlt években ugye gyakran mondták, hogy most úgy mondjam, az volt a probléma, vagy az volt a jellemző a Paksi FC-nél, hogy már tartottak a selejtezők, de a Paksi FC-nél még zajlott a csapatépítés, és esetleg ezért nem tudott főtáblára jutni. Nem tudom, Zsolt, hogy lesz idén.
2: Igen, ez állandó problémánk. Legyünk őszinték, a költségvetésünkben a játékos eladás az kőkeményen benne van. Most per pillanat olyan játékosunkért nincs igény, aki számottevő lenne, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyelőre minden rendben van. Teljes kerettel fogunk neki menni.
1: Na, ez is egy nagyon fontos információ, és kérdeztem is volna, de egy pillanatra tudom, hogy a nemzetközi szereplés most nagyon fontos, és most valószínűleg már minden idegszálatokkal erre koncentráltok, de azért a magyar bajnokságra térünk már egy kicsit vissza. Eléggé hullámzó volt, ugye úgy értékelték sokan a Paksi FC menetelése, mert egy nagyon erős kezdés volt tavaly ősszel, aztán jött egy hullám távozó is volt, ugye Osváth Attila személyében. Azért hogy értékelitek az idén? Vagy most már mindegy, mert megvan a bronz. Zsolt?
2: Egyértelműen az őszi szezonunk az ugye harmadikak voltunk, 2 pontra voltunk az első helytől, és előjelen nagyon nem volt, hogy ez egy ilyen hullámvölgyes szereplés lesz tavasszal. Osváth Attilának az elmenése, de ez óvatosan, de megzavarta egy kicsit a sorokat. Attilának nagy lehetőség volt a Ferencváros, mi pedig nem szerettük volna tőle ezt elvenni, de azt gondolom, hogy a játékos keretünk adott volt ahhoz, hogy tavasszal is aránylag jól szerepeljünk, de volt egy komoly sérülés hullám, amire nem voltunk felkészülve, nagyon sok játékos kiesett, és ebből adódóan egy kicsit visszaestek a formák. Úgyhogy a végeredmény az lett, hogy egy gyönyörű harmadik hely. Azért harmadik éve vagyunk a dobogon, ez csak a Ferencváros bírja az elmúlt 3 évbe, 20 éve csak az Újpest, aki az NB1-be szerepel, többieknek vagy kizárták, vagy pedig kiestek, úgyhogy azt gondolom, hogy egy elég komoly futballtörténelmet Pakson biztos, hogy írtunk már, de szerintem most már az országban is.
1: Abszolút, abszolút így van. Egyébként ami a hazai szereplést illeti, nyilván Magyar Kupa győztes, Liga Kupa győztes, stb. Tehát ugye nagyon sok címet elhozott már valóban az NB1-ben a Paksi FC, de akkor ezek után nemzetközi porondon mi az elvárás, Judit? Tehát most mire számítotok a konferencia ligában? Ilyenkor hogy gondolkodik a klubvezetés? Egy meccs, két meccs, tehát a menetelésben?
3: Minél tovább. Minél tovább menni. Nagyon nehéz, tehát ugye attól függ, hogy alakul a sorsolásod, az sem mindegy. Az sem mindegy, hogy milyen csapattal kerülsz össze, az sem mindegy, hogy milyen messzire kell utaznod. Tehát nekem van egy ilyen fixe ideám, egy ilyen 3 órás kört szoktam rajzolgatni, és mindig ezt mantrázom, hogy ez itt Magyarország, itt körülötte egy 3 órás kör, és körülbelül ilyen távolságba utazzunk, mert az még könnyedebben fogható. Tehát azért emlékszem, nem is tudom melyik mérkőzésünkön, amikor ültünk a meccs után külföldön, és azon aggódtunk, hogy tudjuk a repülőt megszervezni, mert akkor éppen nem lehetett már a repülőjáratokra jegyet foglalni, hogy akkor 2 turnusba megyünk a csapattal, vagy szóval ez így nagyon bonyolult volt. Úgyhogy minél tovább szeretnénk menetelni, hogyha a csoportkörbe be tudnánk jutni, az egy óriási nagy dolog lenne. Tehát az a történelem történelme lenne, én azt gondolom.
1: Na, hogyha... akkor mégiscsak mondtál egy célt, köszönöm. Oké, nem cél, de akkor
3: álom.
1: Is. Akkor álom, oké. De gondolom egyébként, hogy a játékosoknak és a vezetőedzőnek is egy adrenalin löket, még akkor is, hogyha most szabadságuk van, egy kicsi pihenő, 4 hét talán, de adrenalin löket mindenképpen, hogy nemzetközi fronton szerepelhetnek, Zsolt.
2: Igen, egyértelműen azért egy más világ van. Tehát aki ezt kipróbálta, az tudja nagyon jó, hogy egy nemzetközi mérkőzésre való utazás, vagy itthoni mérkőzés, az egy kiemelt dolog. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években azért beleszoktunk a nemzetközi mérkőzésének a játszásába. Én remélem, hogy van egy rutinos csapatunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy alapból őkültem megemlítette a sorsás, szerintem az sorsdöntő lesz, mert azért tavaly mindig magasabban jegyzett csapatok ellen játszottunk, tehát ott azért kevesebb volt az esélyünk arra, hogy végigmenjünk előzőbe, azért a csoport körbejutásért játszottunk az utolsó meccsen, de én azt gondolom, hogy ha nem lesz nagy változás a keretbe, akkor masszívan tudunk ebbe belállni, mégpedig egyőre úgy néz ki, hogy látványos változás nem lesz. Páran, ha már így van, akkor szeretném őket felsorolni. Ádám Martin jelezte, hogy nem szeretne a klubnál folytatni a pályafutását. Hinóra visszamegy az MTK-hoz, Alakszai Nyíregyházára megy, úgyhogy egyelőre a változások ennyi a keretnél.
1: Uh-huh. Jó, viszont az biztos, hogy Bognár György vezetőedzővel és Böde Dániellel, klubikonnal megy tovább a menetelés, hiszen múlt héten bejelentettétek, hogy mindkettőjükkel aláírtatok. Nem tudom, hogy Judit, hogy úgy zajlott-e, mint tavaly, amikor Bognár György, nem tudom, azt nyilatkozta, hogy kb. 10 másodperc vagy fél perc alatt meg volt a tárgyalás, vagy maga az aláírás? Tehát egyértelmű volt a történet?
3: Ezeket a tárgyalásokat Zsolt bonyolította, és ezek most Danival szerintem nagyjából ugyanúgy zajlott, a Gyurival most egy kicsit hosszabb beszélgetés volt, de te beszélgettél, úgyhogy mondd.
1: Hát mi a publikus, Zsolt?
2: Nem, a Danival tényleg 10 másodperc volt. Gyurival is alapvetően, csak még alakulnak majd az átalakítások.
3: Most többet szakmáztatok.
2: Így van.
1: Úgyhogy... Igen, ezt azt hiszem, hogy Gyuri le is nyilatkozta. Többet szakmáztatok. Az ilyenkor a játékosokról szól?
2: Is. Uh-huh. Tehát igazából áttekintettük az elmúlt időszakot. Uh-huh. És arra próbálunk megoldásokat találni, hogy hogyan tudjuk ezt még jobban csinálni. Ez mindig egy alapvető dolog szerintem. Értékeljük az elmúlt időszakot, és próbálunk a következő időszakra valami okosat kitalálni.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.
1: Ugyan György egyébként mindig hangsúlyozó, hogy nagyon jól érzi magát a klubnál. Paksot is szereti, a várost is szereti, és az ingázás sem olyan nagyon hosszú táv. Ami pedig Böde Danit illeti, ugye Dani 39 éves, klubikonként emlegetjük, és hát szóval nagyon érdekes az ő személye, mert miközben kvázi idősödik, azért hozza az eredményeket. Tehát 10 gól az idényben, úgyhogy mondjuk a meccs vége felé teszik pályára, vagy 20 perceket játszik, tehát egyszerűen elképesztő. A klub azzal, hogy hosszabbított vele, ezt is értékeli, meg segíti a rekorddöntésben, Zsolt?
2: Egyrészt még mindig komoly teljesítményt le tud tenni. Ő azért egy különleges egyénisége a magyar labdarúgásnak. A belső motiváció szerintem a legfontosabb része, és a Dani, mivel el akar érni még eredményeket, ebből adódóan van benne egy óriási belső erő még, úgyhogy én kíváncsi ezekre, hogy meddig tart ki. Minden benne van még a pakliban.
3: Uh-huh. És szereti a játékot. Aha. Tehát ami önnál a legfontosabb, hogy ő szeret futballozni.
1: Uh-huh. Igen.
3: Elnyűhetetlen.
1: Jó, sokan szeretnek futballozni mondjuk ennyi idősen, de hogy még tényleg eredményeket is hoz, tehát egyszerűen elképesztő ezt látni, és nem jön zavarba akkor se, hogyha papucsban van még a pályán. Igen. Jó, egyébként azt is tudjuk most a klubikonok mellett, hogy nagyon büszkék vagytok az utánpótlásra. Van az utánpótlásban olyan név, amit esetleg meg fogunk tanulni, akár a következő idényben, ami a hazai porondon való szereplést illeti?
2: Folyamatosan jönnek ezek a nevek, tehát egyrészt 13-an voltak a mostani keretben, akik paksi nevelésűek voltak, tehát ez egy óriási szám, magyar klubokhoz képest is kiemelt, úgyhogy több játékosunk volt kölcsönadva MB2-ben a fejlődése miatt, azokból is nyugodtan berobbanhat bárki, és vannak a nagyon fiataljaink, és abból is van jó pár nagy tehetségünk, úgyhogy Wiesner Balázst nyugodtan mutatom, vagy Galambos Jánost, ezek a srácoknak most jön el majd lassan az ideje. Ezek nagyon komoly tehetségek.
3: És korosztályos válogatottak.
1: Arról nem is beszélve, igen. Túl vagyunk a választásokon, beszéljünk egy kicsit erről, csak azért, mert a nemzetközi porondon való szereplés kapcsán a finanszírozás, Zsolt, már említetted. Túl vagyunk az országgyűlési választásokon Magyarországon, és sokszor hallottuk azt, hogy amennyiben az országban változás lesz, úgy megváltozik a sport finanszírozás is. Ezen a területen mire számítotok, Judit?
3: Nem tudunk még semmit. Tehát nincs információ. Olyan információ a birtokunkban, amit most tényleg el tudnánk mondani, nagyon szívesen mondanánk, hogyha tudnánk, de egyszerűen nincs még ezzel kapcsolatosan semmi információ. Ugye a központi marketing bevételekről is zajlik az MLS-ben még a tárgyalás, tehát az MLS folytatja ezeket az egyeztetéseket. Annyit azért szeretnék elmondani, hogy itt nagyon sokan azt gondolják, hogy ezek támogatások. Nem, ezek konkrétan reklám szerződések, amiket kötött ugye az MLS. Az összes NB1-es klubtól az MLS magához vonta a marketing jogokat, ami azt jelenti, hogy különböző felületeken, meghatározott felületeken meghatározott mennyiségű megjelenési lehetőséget kell biztosítani. És ezeket a marketing jogokat miután ugye nem egyesével, ha egyesével értékesítenék a csapatok, sokkal rosszabb lenne. Ezért vonta ugye magához a MLS jó pár évvel ezelőtt, és így csomagban értékesíti, és így sokkal értékesebbek mindenki számára ugye ezek a csomagok. Az biztos, hogy a tévés kimutatásokat, amikor láttuk az MLS-ben bizottsággyűlésen, a legnézettebb műsor volt a magyar bajnoki fordulóknak a közvetítése. Uh-huh. Úgyhogy egyelőre mondom, tényleg nem tudunk semmit. Várjuk azt, hogy valami kiderüljön, és akkor annak mentén tudunk majd haladni.
1: De hát mindig a jobbat várjuk, nem igaz?
3: Persze.
1: Tehát legyen ennél jobb, Zsolt. Oké. Okay. Pár percünk maradt sajnos, illetve akarsz ehhez hozzátenni bármit is?
2: Nem,
1: Judit,
2: nem.
1: Mindent elmondott?
2: Nem, okay. Nem, én azt gondolom összefogott.
1: Jó, hát a ti ügyvezető párosotok az egy külön történet. Judit tudja, hogy egyébként nekem ez lenne a kedvenc témám, mert az, amit a klubnál ti a kettős ügyvezetéssel végigvisztek az elmúlt évek, most már lehet mondani, hogy évtizedek alatt, az egyszerűen fantasztikus. Mi a titok, Zsolt?
2: Hát egyrészt azt gondolom, hogy van egy nagyon komoly szakmai munka, tehát mind a ketten a szakmánkban az elismert emberek vagyunk. A másik oldalon meg kialakult egy olyan együttműködés, egy munkakapcsolat, ami ezeken a nehéz napokon is átsegít bennünket. Azért mind a kettőnek van humora, tehát én azt gondolom, hogy ezt másképpen nem is lehet kezelni. Úgyhogy most már egy ilyen téren egy jó páros vagyunk, már elég régóta.
1: Abszolút, Judit.
3: Kölcsönös tisztelet, bizalom. Szerintem az nagyon fontos az én részemről, különösen a bizalom, mert azért én nagyon bizalmatlan fajta emberke vagyok. Úgyhogy az, hogy meg tudunk bízni egymásban, az nagyon-nagyon fontos, és ezért hát tényleg 25 éve dolgozunk most már együtt. Ez gombócból is sok.
1: Egyébként, ha már költségvetés, csak nem tudok elszakadni, ez a jó gazdák is vagytok, tehát a klubnak jó gazdái is vagytok. Nem tudom egyébként, hogyha egy egészen más területen kéne az életben teljesíteni, akkor nem tudom, Zsolt, te például egy jó vállalkozó lennél? Mit gondolsz?
3: Biztos.
2: Igen. Azt gondolom, mivel próbáltam. Tehát munkától soha nem ijedtem meg, egy bizonyos területen az emberi bizalom meg az emberi kapcsolatok rengeteget számítanak. Amikor vállalkozó voltam, akkor is úgy gondolom, hogy egyrészt azok a cégekbe jó mentünk gazdaságilag, a másik oldalon meg egy nagyon jó emberi kapcsolatok. Ha talán büszke vagyok arra, vagy legalábbis így gondolom, hogy ha megszűnne ez az állásom, akkor a telefonomnak azért a 70-80% azok emberi kapcsolatok, tehát biztos vagyok benne, hogy megmaradnának. Uh-huh. És ez egy fontos.
1: Juditról tudjuk, hogy profi rádiós lennél, mert voltál is, de tényleg, tehát te meg egy erős vezető vagy.
3: Igen.
1: Tehát, hogyha az élet más területén kéne produkálni, akkor téged egy ilyen felső vezetői pozícióba tudnának elképzelni, ahol irányítani kell. Tehát az operatív dolgok szerintem a te precizitásoddal nagyon jól működnek.
3: Valószínű, igen, azt gondolom, hogy igen, de nem tudom, hogyha itt megszűnne, hogy akkor lehet, hogy valami teljesen más irányba fordulnék. Nem tudom. Aha. Sok minden benne lehet, nem.
1: Ezzel egyébként nem a végét akarom erősíteni, hanem pontosan a jövőt és az erősségeiteket, és mivel sajnos lejár az időnk, kénytelenek vagyunk a beszélgetés végére érni, de akkor hadd maradjak már ennél a témánál. Mondjátok meg kérlek nekem, hogy a másiknak mi az erőssége. Tudom, hogy most volt egyfajta dicséret, Zsolt, mi a Judit erőssége? Akár mint ügyvezető, akár emberi szempontból.
2: Hát a szakmai tudás az kimagasló. Tehát én azt gondolom, hogy nőként a labdarúgásba elismertséget szerezni, az nem könnyű dolog. Juditnak ez már régen sikerült. Az alapokat meg már összefoglaltuk. A megbízhatóság, szakmai tudás. Tehát én azt gondolom, hogy emberi tulajdonságok, tehát másképpen nem lehetne. Mi azért gazdaságilag felelősek vagyunk a cégünkért ketten. Tehát azért ez egy óriási dolog, hogy mi ilyen téren megbízunk egymásban. Tehát ha Judit elém tesz egy papírt, akkor én nem nézem meg, hogy mit írok alá, nem aláírom.
1: Aha. Judit, mi a Zsolt erőssége?
3: Ember.
1: Aha.
3: Ember.
1: Tehát és inkább a humán része.
3: Ezt így nagy betűvel mondom, hogy ember. Eszméletlen szociális érzékenysége van egyébként, szerintem ezt sokan nem is gondolják, de van. Iszonyatos memóriája van, tehát most itt rögtön megmondaná neked, hogy ekkor meg ekkor, két évvel ezelőtt azt mondtad, hogy, és az úgy hangzott el, hogy, tehát eszméletlen ez a memóriája, ami van, és pillanatok alatt átlátja az összefüggéseket.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: A mondhatnám fantasztikus dunakömlődő triumvirátus már itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánok, Spigel Györgynek. Szia.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Itt van velünk Szél Benyámin is.
2: Jó reggelt kívánok én is.
1: És Ostani Katona Katalin, nem utolsó sorban, jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok.
1: Ugye Beni, mint önkormányzati képviselő, vagy részönkormányzat vezetője, elnöke, Gyuri és Kati pedig, mint részönkormányzati tagok érkeztetek hozzánk. Megszoktuk a hármasotokat, ha programról és dunakömlődi rendezvényekről van szó, és újabb fantasztikus rendezvények állnak előttünk. Kati, gyereknap és falunap időpontok?
3: Igen, tehát a gyereknap az május utolsó vasárnapján, tehát május 31-én lesz, és a dunakömlődi falunap az pedig június 6-án.
1: Uh-huh. És nagyon fontos, hogy a gyereknap a paksi városival nem ütközik.
3: Így van. Ezt amikor állítottuk össze a programot, akkor mi ezt azért előzetesen így körbejártuk, hogy vajon mikor lesz a városban a gyereknap, mert azt azért nem szeretnénk, hogy két olyan nagy rendezvény legyen egy településen, vagy közel egy településen, ami mondjuk ütközne egymással, és hasonló az érdeklődési kör, hiszen itt ugye a gyerekeket várjuk elsősorban a gyereknapon.
1: A gyereknapot egy kicsit beszéljük ki, és akkor kezdjük a pólótokkal, jó? Benji, a gyönyörű pólókban érkeztetek, egységpólóban ültök itt.
2: Így van, köszönjük szépen. Hát ha már úgy is mondtad, hogy egy ilyen csapatként szoktunk érkezni, hát a póló is ezt szimbolizálja, hogy egy csapatként gondolkozunk. Ezt már az előző évi gyereknapi rendezvényünkre csináltuk, és hát direkt ugye azért egy dátum nélküli, hogy azért ez még többször lehetőségünk legyen fölvenni, és így vannak ilyen tematikus pólóink.
1: De több is van tényleg?
2: Van olyan, amelyiken például hogy a Lussóniumról van egy ilyen grafika, azt ugye alapvetően a falunapra csináltuk, de például a karácsonyi rendezvényünkre arra is van külön pólunk, sőt ugye a húsvétira is, hogy melyik volt előbb, a nyúl vagy a tojás, tehát ugye gyakorlatilag minden rendezvényünknek megvan a maga tematikus pólója.
1: Uh-huh. Na, elmondom csak a hallgatóknak, akik esetleg videóban nem tudnak bennünket követni, hogy gyönyörű fehér pólóban érkeztek a képviselő urak és hölgy, és valóban dunakömlődi gyereknap, ez van ráírva, gyerekek ott a Lussónium előtt láthatóan egyébként, mert hogy a Lussóniumnak ezek a kis bástyái vannak ábrázolva, úgyhogy nagyon klassz tényleg, úgyhogy nagyon, nagyon tetszik, ahogy így beállítottatok, és amikor a fiúk megjöttek, akkor azon izgultak, hogy ugye a Kati nem fogja elfelejteni a pólót, az egységpólót. Na, kezdjük a programokkal. Gyuri, mire számíthatnak a gyereknapon a gyerekek, és hát a felnőttek is?
4: Hát készülünk mindenféle jóval. A második alkalommal kerül megrendezésre a futballpályán ez a gyermeknap. Felbuzdulva tavaly év sikereiből, egy kedvező időjárás volt, és hát nyilván sok-sok látogató volt ezen a rendezvényen. Bízunk abban, hogy ez most idén sem lesz másképp. Hasonlóan a tavaly évhez készülünk ugrálóvárral, darts verseny lehetőség lesz, a kreatív műhelyesek ott lesznek velünk, valamint büfé jégkrém üdítő mellett még arcfestés, csillámtetoválás is lesz. Hát nagyjából ezek a megszokott segítőink mindenében itt vannak, tehát most gondolva az arcfestésre, a csillámtetkóra, hisz megvannak azok a kedves hölgyek, akik mind a Húsvétváró játszóháznál és mind a tavalyi évben a futballpályán is ott voltak, és segítik a rendezvényünket az ő szorgos munkájukkal. Látjuk azt, hogy nagyon sok kisgyermek örül ennek a lehetőségnek, hogy különböző kedves szép szimbólumok kerülnek az arcukra, a kezükre, ugye, mint tetoválás formájában. Készülünk mindenféle jóval, bízunk benne, hogy nagyon-nagyon jól fogja érezni mindenki magát ezen a rendezvényen, és hát, mint ahogy említettem, figyeljük az időjárást, reméljük, hogy nem húzza keresztbe a számításunkat.
1: Igen, most elméletileg száraz idő következik a következő napokban, és egyébként hétvégére 28 fok is lehet, úgyhogy lehet, hogy jó lesz ez. Egyébként nem tudom, Medzsé, hogy mi volt a tapasztalatotok tavaly, így, hogy Gyuri említette, hogy ez a második alkalom, hogy gondolom nem csak a dunakömlődi gyerekekkel találkoztatok.
2: Ez így igaz, nagyon sok olyan gyerekkel, családdal találkoztunk, aki közvetlenül nem kapcsolódik Dunakömlődhöz, de ezt ugye mindig is mondtam, hogy ugye a város és a falu kapcsolata egy ilyen tekintetben nem csak közigazgatásilag egy, hanem hát hogyha kijönnek Paksról barátaink, akkor ők miért ne tartoznának Kömlődhöz, vagy tényleg olyan családok kijönnek, akik mondjuk Dunakömlődön nőttek föl, majd beköltöztek ugye a városba, de most kijöttek, ahol egyébként a nagyszülők is laknak, vagy tehát hogy tényleg ezer szállal kötődik a település rész a településhez. Úgyhogy igen, nem csak dunakömlődiek, paksiak is jöttek, és ezt örömmel láttuk, és várjuk is őket. Tehát ugye Dunakömlőd ilyen tekintetben nem egy különálló sziget, ahol sehova senki be nem teheti a lábát, akinek nincs olyan közvetlen kötődése. Várunk nagyon-nagyon sok szeretettel mindenkit.
1: Illetve hát kinek hogy lesz a programja? Tehát, hogyha valaki pont a paksi városi gyereknapra szombaton nem tud elmenni, akkor itt lesz a Dunakömlődi még vasárnap, és azért az is sokszor kiderül, hogy ilyenkor a felnőttek is szeretnek egy kicsit gyerekek lenni. Na, tehát egy kicsit van, hogy apukák előszeretettel kézműveskednek, és határozottabbak, igen, mint a gyermek. Egyébként Kati, azt is el kell áruljam a fiúkról, hogy amikor ők előbb megérkeztek ma reggel, nem csak azt mondták, hogy reméljük, hogy a Kati nem felejti el az egységpólót, reméljük, hogy a Kati jön, mert ő itt az agytröszt programokat illetően. No, lássuk, hogy mi az, amit a fiúk nem mondtak el. Például hogy a plakáton rajta van az is, hogy lehet teljesíteni az úgynevezett állomások feladatait. Itt mire kell gondolni?
3: Így van, tehát az idei évben azt találtuk ki Andi barátnőmmel, hogy igazából ilyen kis 5-6 állomás lesz, így a focipálya teljes terjedelmét így elfoglalnánk, és ilyen kis sportos, mozgásos feladatok, de ugyanakkor vicces feladatok is várnak a gyerekekre, és akkor lesz egy pecsétgyűjtő füzet, és ebbe a pecsétgyűjtő füzetbe kell gyűjteni a kis pecséteket, és akkor a legvégén ugye ezt a pecsétgyűjtő füzetet úgymond ők beváltják, és akkor kapnak ilyen kis apró ajándékokat a gyerekek. Nem kell elkeseredni, hogyha valaki mondjuk az 5 állomásból csak 3-at tud teljesíteni, vagy 3-on tud részt venni, ettől függetlenül az ajándék ugyanúgy mindenkinek megjár.
1: Oké. Tehát akkor gyermeknap Dunakömlődön május 31-én délután 3 órától este 7 óráig Dunakömlődi focipályán, ezt nem tudom, hogy mondtam, ez fontos, és eső nem lesz. Ezt most
2: azt megrendeltük a jó időt.
1: Igen, ezt így is
2: ha
1: kell.
2: Gonosz akarnék lenni, mondhatnám, hogy a városvezetés ezt az egyet elfelejtette ezen az előző hétvégén a jó időt megrendelni. Ezt nagyon sajnáljuk, pedig nagyon-nagyon színvonalas program volt így is, és milyen lehetett volna, ugye,
1: igen,
2: akkor,
1: igen,
2: ha nem most el az eső.
1: Igen, de majd az is lesz valamikor pótolva. Na de maradjunk Dunakömlődön, mert hogy nem csak a gyermeknapot ígértük, hogy kivesézzük, hanem a falunapot is, amely tulajdonképpen a gyereknapra egy hétre lesz, ugye június 6-án, és hát én már nem is tudom, hogy hányadik alkalommal, Gyuri? Hányadik alkalommal szervezünk, mert tudnak, ki tudja?
2: 19.
4: 19. És így van, 27 volt tavaly a születinap, azon a 27-dik, ez pedig a 19. falunap. Igaz, hogy nem tudjuk beérni a születinapot, falunappal, ha csak nem többet szervezünk egy évben, de azt gondolom, hogy színvonalas rendezvényekkel várjuk oda is majd a látogatókat.
1: Abszolút megszoktuk a Dunakömlődi falunapot, és nagyon szeretjük, és oda is mindig nagyon sokan megyünk, Paksról is, vagy akár a környékről, mert mindig nagyon klassz programok lesznek. Gondolom most is szokás szerint a faluháznál.
4: Így van, illetve a faluház melletti
1: területen.
4: Igen.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: A Paks FM-en.
1: Tehát június 6-ára ugorjunk rá, és ha már a, hát azért a városnapján itt sikerült azért a halászléfőző versenyt még gyorsan lebonyolítani, de lesz nálatok is, Benji.
2: Így igaz, hasonló az egésznek a fölépítése, mint a városnapján volt. Itt is tudjuk biztosítani a halat, tehát ugye ezzel fogjuk ugye elsődlegesen támogatni a főzőket, illetve nyilván a helyszín biztosításával, gázpalackoknak a minősítése gyakorlatilag ugye az is megtörtént. Tehát minden, ami egy rendezvénynél ilyenkor kell, azt biztosítani fogunk, és nagyon-nagyon várjuk a versenyzőket, hadd fogalmazzak így. Az eddigi tapasztalat ugye az nagyon jó, mondhatom, hogy olyannyira jó, hogy a legnagyobb bajunk, hogy hova rakunk ennyi embert. Bízom benne, hogy ez a kellemes probléma idén is előáll.
1: Hát hány csapat szokott nevezni körülbelül? Hát
2: ilyen 30-40 között.
3: Uh-huh. Igen, igen, tavalyi évben azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 37 uh-huh. bogrács volt, illetve 37 nevező volt.
1: Hát igen, annyi van a paksi halászlétőző versenyen.
3: Volt talán.
1: A nevező annyi volt, de nem jöttek ki annyian uh-huh. főzni uh-huh. a rossz időjárás miatt, de így is több mint 30-an voltak, úgyhogy ez valóban egy nagyon... Igen, na, környező kis utcákban is.
2: Hát
1: csak hogy hova rakjátok el a csapatokat.
4: Ha jó. Viszont pont, bocsánat, ha viszont pontos az információm, én emlékszem egy rekordévről 62
3: igen.
4: bogrács
3: igen.
4: volt
3: igen.
4: a Dunakömlődön, tehát ebből
1: az
4: a 18 elmúlt évből volt egy olyan évünk, amikor 62 bogrács volt, és tudom, hogy Szegedről is jöttek, még a tűzifát is saját maguk hozták, mellettünk táboroztak.
1: Nem is emlékszem erre.
4: Igen. És Szegedről még ők speciálisan fával rakva tüzet versenyeztek.
1: Hát gyerekek, akkor előre ezen az úton, tehát a Bajai Halászléfőző fesztivál is valahol elkezdődött, az igen. Jó, és ugye hát nem mindegy, hogy a bográcsban paksi vagy bajai vagy szegedi halászlé rotyog-e, de erről majd a bográcsos betyárokkal 8 óra fogunk beszélgetni. Jó, tehát ami pedig a műsort illeti, hát több dolgot is kiemelhetnénk, Fekete László erős ember bemutatóját azért mindenképpen, Kati, nem tudom, hogy mi az, amit még kiemelnél a programokból.
3: Hát az idei évben ugye már az elmúlt 2 évben volt Paraszt Olimpia, így a falunappal egybekötve, és az idén gondoltuk, hogy egy kicsit még magasabbra emeljük ezt a Paraszt Olimpiára, és hogy még többen nevezzenek, hiszen ide is várjuk majd ugye a csapatok jelentkezését a Paraszt Olimpiára, úgyhogy sikerült a Fekete László erős emberrel tulajdonképpen, és az ő csapatával megegyezni, úgyhogy ők is jelen lesznek a falunapon nálunk.
1: Nagyon jó. Így van, a Paraszt Olimpia sem marad el, tehát a Fekete László erős ember bemutatója után, hát a Dunakömlődi óvodások, illetve előtte a Nyugdíjas Klub, a Dunakömlődi Nyugdíjas Klub is fellép, és hát jönnek sztár fellépők is.
3: Így van, tehát egy kicsit úgy próbáltuk úgy elszállítani, hogy minden korosztálynak megfelelő legyen, és mindenkinek a szája íze szerint menjen a falunapi rendezvényünk. Így az idősebb, meg egy kicsit, aki a komolyabb kultúra felé hajlik, ugye nekik lesz egy ilyen operett összeállítás, velük fogjuk kezdeni 7 órakor, aztán a fiatalabb generáció, illetve a mi korosztályunknak a nagy kedvence, a bestiák lépnek a színpadra, és ezt követi pedig majd a MC haver és teknő.
1: Hát ők pedig már abszolút ilyen bulira hangolós stílust szoktak hozni és produkálni, és rendkívül szórakoztatóak egyébként. Visszatérve a halászléfőző versenyre, közületek ki főzi a legjobb halászlevet? Tudjátok?
3: Nálam a férjem. Egyértelmű,
2: tehát
3: a halászlé, akkor
2: azt
3: neki kell főzni.
2: Akartam mondani, igen, hogy én a konyhában nagyon otthonosan mozgok, teát már tudok főzni, úgyhogy a halászlé
3: főzőre... Az csak egy ugrás
2: a halászlé. Nem, már főztem nyilván már mást is, de nem vagyok az a nagy konyha tündér, úgyhogy én nem.
1: Inkább kóstolsz te is, Gyuri?
4: Én is inkább kóstolok. Nálunk is a feleségem jobban a konyhában, aki ezekben a munkátokban részt vesz, viszont az utómunkátokban nagyon szívesen.

0: ilyen szerepet vállalok, tehát legyen az a mosogatás. Az elpakolás, a mosogatás.
1: Elfogyasztás.
0: Elfogyasztás. Igen. Előkészületben és az utómunkálatokban ott vagyok. A főzés nálunk a feleségem, hölgyek, anyósom.
2: Egyébként nincs is időtök nektek ott akkor a Dunakömlödi falunapon nyilván halászlevet főzni, de ki fog kóstolni a zsűri, hogy áll össze? Azt lehet tudni már?
3: Igen, tehát ugye a zsűri tagokat is fel fogjuk kérni, tehát a Paksi Halászcsárdának, a volt Paksi Halászcsárdának tulajdonképpen a vezetője volt, illetve az előző ciklusból a Spíz József alpolgármester képviselő úr volt jelen, tehát őket is ugye ugyanúgy fel fogjuk kérni majd erre a rendezvényre, hogy sok szeretettel várjuk őket ismételten egy jó kis halászlékóstolásra, és hát nagy Balázs alpolgármester urat.
2: Na, hát aki esetleg, ja igen, még valamit ja, szeretném
1: annyi,
2: volna.
1: Csak annyi, ugye majd a megnyitó köszöntő, ugye ő azt is a Balázs tartja majd, illetve nyilván ő fogja majd elmondani akkor, hogy a halászléfőzőnek mi lett a végeredménye, és zsűritagként is szerepelni fog.
2: Hát buzdítjuk azokat a csapatokat, akik esetleg a rossz időjárás miatt a városnapon nem főzték meg azt a hallevet, amit terveztek. El lehet menni a Dunakömlődi falunapra, majd június 6-án a halászléfőző versenyre, előtte május 31-én Dunakömlődi gyermeknap a sportpályán. És hát nem tudom, hogy mennyire szaladhatunk előre, azért lesz, van még a tarsolyotokban, azt mindjárt elmondjátok, hogy akartok-e róla beszélni, de azért június 6-a után is, így a nyári időszak megkezdődik, jó pár program lesz még esetleg Dunakömlődön egészen a szüreti napig. Benji?
1: Így igaz, ugye rögtön ugye a falunap utáni héten szerveződik két olyan rendezvény. Ehhez nekünk, mint részönkormányzatnak közvetlen közünk nincsen, de azért mindenképpen megemlítendő, hogy ez Dunakömlődön szerveződik. Ez az egyik a Luszónium Trail, ez egy futóverseny, a második pedig ugye a Luszóniumi Fröccs túra, ugye amit a borbarátok szerveznek, tehát ez a falunap utáni hétre szerveződik. Ezt még pontosan nem tudjuk, hogy a szervezők ezzel hogy állnak, de az időpontja az elvileg ott van, és ez, erre is mindenképpen szeretnénk fölhívni a figyelmet, illetve fogunk is mind a két félnek majd segíteni a további promóban, ha ott tart a történet. A nyárra gyakorlatilag talán ennyi, ami igazán érdekes, és utána tényleg hát a nyárnak alig, hogy vége, szeptemberben már érkezünk a
0: szüreti
1: nappal, így van.
2: Egyébként nem tudom, Gyuri, hogy tapasztaljátok, szóval a helyiek gondolom azért egyrészt a rendezvényeket is igénylik, a helyi rendezvényeket Dunakömlődön, másrészt pedig azért a falunap, vagy a faluház is azért aktív, tehát ott is mindig van a gyerekeknek program, akár felnőtteknek is, arról nem is beszélve, hogy lehet bérelni. A faluházat és a rendezvények folyamatosak.
0: Így van. Faluházbérlés, nagyon szorosan együttműködünk a Csengédénes Kulturális Központtal, tehát ha már faluházbérlés, hisz van rá erre is lehetőség, alkalom, hogy ha vannak olyan rendezvények, akkor ezt valóban igénybe lehet venni. Az első kérdésre visszatérve, illetve az előző kérdésre visszatérve, azt látjuk, hogy van igény ezekre a rendezvényekre. Nekünk hármunknak volt is egy szent megállapodásunk, hogy igyekszünk egy kicsit a falu életét feldobni, igyekszünk minél több rendezvényt elhozni Dunakömlődre, és hát tényleg azt látjuk, hogy ennek örülnek az emberek. Fontos az, hogy ebben a mai internet, telefon világába egy picit ki tudjuk mozdítani a gyermekeket, akiket nyilván elkísérnek a szülők, netántán a nagyszülők, és jó érzés látni azt, hogy ahogy a gyerekek akár egy ilyen gyermeknapon szórakoznak, ugráról váraznak, jól érzik magukat, közben azért történnek a felnőtt korosztályban beszélgetések, a találkozások, egy kicsit mindenki lerakja azt a mobiltelefont, fel kell a számítógép elé, és tényleg beszélgetnek az emberek. Az is hozzátartozik a dologhoz, hogy kicsit kicserült a Dunakömlőd lakossága, azért látjuk, hogy érkeznek újabbnál újabb lakók.
2: Fiatalok,
0: tehát kicsit fiatalodik a település, és hát ezek a rendezvények is nagyon jók arra, hogy legyen egy kicsit közelebbi találkozás, legyen ismerkedés lehetőség, az új lakókkal találkozunk, megismerkedjünk, kicsit bevonjuk ezekbe a rendezvényekbe, és ezt már láttuk például ugye a tavaly év adventi időszakában is, hogy bekapcsoltak abban a rendezvényben, és olyanok, akik korábban nem, és hát tényleg azt mondom, hogy kiváló alkalom, hogy a kapcsolatokat ápoljuk, erősítsük, és hát építsük Dunakömlőt közösségét.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és ha már ilyen gyönyörű egységpólóban érkeztetek, gyermeknapos, dunakömlődi gyermeknapos pólóban, akkor szeretném, hogyha egy pillanat, egy perc erejéig gyerekek lennétek, és a következő kérdésre válaszolnátok, ha most újra gyerekek lennétek, akkor melyik programot választanátok a dunakömlődi gyereknapon? Felsorolok hármat, ami biztos, hogy lesz, jó? Ti szerveztétek. Az egyik az ugrálóvár, tehát ugrálóvárra mennétek, az óriás foci dárchoz mennétek, vagy a kreatív sátorba, ahol gondolom én, hogy kézműveskedésre lehet esőmagat is számítani. Jó, tehát hogyha most gyerekek lennétek, akkor csak egyet választhatok, mert anya, apa, annyit enged meg. Gyuri?
0: Én az ugrálóvárat, hisz annak látom talán a legnagyobb sikerét.
2: És annak idején nekünk nem volt
0: nekünk
2: ilyen.
0: Nekünk nem volt.
2: Benji?
1: Hát az ugrálóvárban nem biztos, hogy Gyuri be tudna menni, mert én kilopném onnan, de én pedig az óriás focidárcnál ott lennék.
2: Először kirúgnád a
1: Gyuri. Így van, és miután ott már meguntam, akkor az óriás focidárc az.
2: Oké, okay. Nagyon jó, Kati.
3: Hát kreatívos.
2: Ne, tényleg? Hát ezt a gyönyörű csapatot, hát ebből is látszik, hogy szép, színes a történet, mindenkinek más az erőssége, és így hoztok mindig nagyszerű programokat Dunakömlődre.
4: Best of élesztő.

0: műsorszólás tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az orosz taktikai nukleáris fegyverek Fehér Oroszország területén történő telepítése, valamint a két diktatúra közös nukleáris hadgyakorlatai a globális biztonság számára példátlan kihívást jelentenek, amely határozott nemzetközi választ igényel, közölte hétfőn az ukrán külügyminisztérium a tegnap kezdődött Fehér Orosz-orosz nukleáris hadgyakorlatokra reagálva. A Fehér Orosz Védelmi Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Fehér Oroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket. A tárca tájékoztatása szerint azt fogják gyakorolni, hogyan szállítsák és készítsék elő bevetésre a nukleáris lőszereket. Az ukrán külügyi tárca honlapján kiadott közleményében emlékeztetett arra, hogy a közös gyakorlat közvetlenül sérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés alapvető első és második cikkét, amelyek szigorúan tiltják, hogy atomfegyverrel rendelkező államok tömegpusztító technológiák feletti ellenőrzést adjanak át, illetve azt, hogy a nukleáris fegyverzettel nem rendelkező államok ezt átvegyék, írja az MTI. Az államháztartás bruttó konszolidált névértéken számított adóssága 69.012 milliárd forint, a GDP 77,9%-a volt az első negyed év végén, 3,3%-ponttal magasabb a tavalyi év végi 74,6%-nál. A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 4.964 milliárd forint, a GDP 5,6%-a volt a március végén záruló egy évben, jelentette hétfőn a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyed évében az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2.130 milliárd forintot, a negyedéves GDP 10,9%-át tette ki. Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási igénye 2.452 milliárd forint, a helyi önkormányzatok finanszírozási képessége 291 milliárd forint, a társadalombiztosítási alapoké pedig 32 milliárd forint volt, írja az MTI. Megtartotta második kormányülését hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kormánya. Az ülést követő sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, a kormány kiemelt területként kezeli hazánk energiaellátását, így a paksi atomerőműhöz és a Paks 2 projekthez kapcsolódó napirendi pontokban is tárgyalt a kormány. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették a miniszterelnök Facebook oldalán is.
2: A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr felkérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
1: Hétfő reggel 2 baleset is történt az M6-os autópályán Paks térségében, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Reggel 8:30 körül az autópálya Budapest felé vezető oldalán a 110-es kilométer szelvényben egy autós nekiütközött egy útkarbantartásban résztvevő tehergépkocsi hátulján lévő ütközésgátlónak. A balesetben az elsődleges információk szerint az okozó jármű vezetője súlyosan megsérült. Az útkezelő gépkocsijában utazó sofőr könnyebb sérülésekkel meg az ütközést. Röviddel ezután másik két kocsi is összeütközött a 111-es kilométer szelvényben, ami miatt az érintett szakaszt szintén lezárták. Ebben a balesetben az okozó sofőr az elsődleges információk szerint szintén súlyosan sérült meg, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összekött.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és ezekben a percekben kezdődik a tárgyalás a kormány tagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában. Magyar Péter jelezte, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását, írja az MTI. Május 15-én egésznapos várostörténeti konferencia zajlott Pakson, immár harmadik alkalommal a Paksi Városi Múzeumban, a Paksi Települési Értéktár Bizottság szervezésében. Az előadások Paks történetéből és kultúrájából című tudományos ülésen részt vett Fér György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Hanol János, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke, és dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója. A délelőtt folyamán Német Roland, a Paksi Városi Múzeum régész múzeológusa, egy elfeledett őrtorony nyomában címmel tartott előadást, ezen kívül számos érdekesség hangzott el a középkori gyapa temploma és temetője kapcsán, a paksi kúriák alaprajzi kialakításáról. De szó esett a paksi katolikus nevelésről és oktatásról is. Délután dr. Németh Gabriel, a paksi helytörténész, a Dunakömlődi németek története 1945 után a források tükrében címmel tartott előadást. Az eddig még fel nem tárt és nem kutatott aktáknak és a dunakömlődieknek a történetét kutatja. Dr. Németh Gabriella családi érintettsége folytán kezdett el foglalkozni a témával.
3: 1991-ben egyetemistaként kezdtem kutatni a dunakömlődi svábokat, személyes érintettség miatt, a családom története miatt, ugyanis kiskoromban nem értettem, hogy miért nincs együtt a család, mert amikor már a hatalom engedte, akkor az édesanyámnak a nagyszüleihez, vagyis az én dédszüleimhez mindig elindultunk Ausztriába, és én ezt nem értettem, hogy ez miért történik, hogy a dédszülők Ausztriában élnek és osztrák állampolgárok, hiszen ők is Dunakömlődön születtek. És ugye egyetemistaként már ez nagyon érdekelt, ez a kérdés, akkor az ott élt, és Dunakömlődön még, hogy így mondjam, megmaradt német ajkúak, akik még elmerték mondani a szokásaikat, jeles napjaikat, akkor ezt dolgoztam fel a családi érintettségem okán, hiszen addigra már ugye megtudtam, hogy a dédszüleimet gyakorlatilag kitelepítették sok ezer dunakömlődi társukkal együtt. Talán ez volt a családi történet, ami miatt én nagyon a téma felé fordultam. Akkor a hagyományőrzésben ez egy elég értékes munka, hiszen a...
2: Dr. Németh Gabriella helytörténész ezen kutatásait a Néprajzi Múzeum díjazta.
3: Amint időm engedte, állandóan kutattam a dunakömlődi németek történetét, nem csak a dédszüleimét, hanem a sok ezer társuk történetét. Schilling Roger életével is foglalkozom, és a kutatásaim azt is érintik. Ugye az ő története is egy Dunakömlődön született ciszterci szerzetesről beszélünk, ugye a zenekar révén a magyarországi németek ismerik az ő nevét is, és hát nem csak a magyarországi németek, hanem a közvélemény. Az ő pályáját is kutatom, nagyon sok anyagot kapok az Ircről, és a levéltárosok abban is segítenek, tehát most egy picit a bőség elindult, mert ezen kívül a családtörténeteken kívül a levéltári adatokon, Schilling Roger összes adatán kívül, Schilling Roger munkásságán kívül nagyon sok minden van még, amit fel kell tárni, és úgy gondolom nem csak a 80. évforduló miatt aktuális, hanem azért is, mert eddig erről nem lehetett beszélni. És az akták nem régen nyíltak meg.
2: Az egésznapos várostörténeti konferencián dr. Hanol János helytörténész, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke építészeti emlékeinkről, a Sárgödör térről és a paksi présházakról beszélt a hallgatóságnak. Míg Cselenko Erika, az Atomenergetikai Múzeum munkatársa, az atomerőmű építésének történetéből hozott pillanatképeket. Nagy Márton Géza, a Magyar Rendészet Tudományi Társaság polgári nemzetbiztonsági tagozat, Állambiztonsági Szolgálat működéstörténeti kutatócsoport kutatója, az atomerőmű és állambiztonság kapcsolatát fejtette ki előadásában. A harmadik Paksi Várostörténeti Országos Tudományos Konferencia Paksváros önkormányzata támogatásával a Paks Nagy Monográfia projekt keretében valósult meg. Hétfő reggel 2 baleset is történt az M6-os autópályán Paks térségében, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Reggel 8:30 körül az autópálya Budapest felé vezető oldalán a 110-es kilométer szelvényben egy autós nekiütközött egy útkarbantartásban résztvevő tehergépkocsi hátulján lévő ütközésgátlónak. A balesetben az elsődleges információk szerint az okozó jármű vezetője súlyosan megsérült. Az útkezelő gépkocsijában utazó sofőr könnyebb sérülésekkel úszta meg az ütközést. Röviddel ezután másik két kocsi is összeütközött a 111-es kilométer szelvényben, ami miatt az érintett szakaszt szintén lezárták. Ebben a balesetben az okozó sofőr az elsődleges információk szerint szintén súlyosan sérült meg, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekött.
4: Baby, what's on your heart? 'Cause I've been wandering around in your dark, yeah. I got way too many questions.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.